0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Albrecht Dürernek, a német reneszánsz művészet legnagyobb alakjának családja Magyarországról származott. Dürer édesapja, idősebb Albrecht Dürer, aranyműves, a Gyula melletti ajtósról vándorolt ki Nürnbergbe, s származásukat családi nevükben továbbra is megőrizték, hiszen a német Tür ajtó szóból származik, és német formája a magyar ajtósi családnévnek. Dürer halálának 1928. évi 400 éves jubileuma a művész magyarországi származását is újra előtérbe állította. És ez nem csak itthon, de az egykori nagyfiát ünneplő Nürnberg városában is meglepően nagy hangsúlyt kapott. A nürnbergi kapcsolatnak a Városliget mellett húzódó Ajtósi Dürer sor elnevezése állít emléket. Az útvonal átnevezéséről a Fővárosi Közmunkák Tanácsa 1929. novemberében döntött.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Erkel Színház épületét 1911-ben adták át. Itt működött a népopera, ahol kizárólag magyar nyelven lehetett csak játszani. A belépők ára töredéke volt az Andrássy úti intézményének. A legjobb helyekre 3 koronáért, az első emeleti erkély utolsó soraiba 50 krajcárért lehetett jegyet váltani. A nyitó előadáson az intézmény első igazgatója Márkus Dezső vezényelte Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitányát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Stockholm leghíresebb múzeuma a turisták millióit vonzó Vasa Múzeum. A névadó Vasa a 17. századi svéd uralkodóház nevét viselő hajó, mely 1628-ban első útján egy hirtelen szélroham következtében az öböl fenekére süllyedt 30 méteres mélységbe, ahonnan csak 333 év múlva 1961-ben emelték ki. A múzeumot 1990-ben nyitották meg a nagyközönség előtt abból a célból, hogy a látogatók végigkövethessék a hajó elsüllyedését, kiemelését, majd restaurálásának teljes folyamatát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótig a egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Amikor a II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a Duna hídjait, a Lánchíd is a folyóba omlott. Helyette egy kicsit odébb, egy ideglenes, más néven félállandó híd létesült, hogy összekösse a Kossuth és Batthyány teret. Ez volt a Kossuth híd, amely 1946-tól 10 éven át szolgálta a várost. Helyét a Batthyány téren emléktábla jelzi.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1971-ben a Szent Jobb hazahozatalának 200. évfordulójára készült el a Bazilika Szent Jobb kápolnája kulccsal zárható, a nyilvánosság előtt láthatatlan őrzőhellyel. 1983-ban lebontották a zárt tartót, golyóálló üvegvitrint készítettek, amelyben már mindenki láthatta. A nemzeti erekjét 1987-től 2017-ig a budapesti Szent István Bazilikában lévő Szent Jobb kápolnában őrizték, jelenleg a templom főterében a Nagy Boldogasszony oltár előtt tekinthető meg.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be. Ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállító termét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Szabó Ervin könyvtár kávézója eredetileg istálló volt. A könyvtár 1931-ben a Wenckheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A házban a Wenckheim család egykori palotájában nyitotta meg a kapuit. Az elegáns épület korábban neoreneszánsz lakóház volt. A ház a szászországi

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Soroksárhoz tartozó Gubacspuszta területén az 1860-as évektől két telep alakult ki parcellázások útján. Az egyik Erzsébet királyné első Ferenc József felesége tiszteletére az Erzsébet falva nevet kapta, a másiknak Kossuth Lajos után Kossuth falva lett a neve. A két telep 1897-ben szakadt el Soroksártól, és alakult önálló községgé Erzsébet falva néven, nagyközségként. A gyors fejlődésnek köszönhetően Erzsébet falva 1923-ban rendezett tanácsú várossá alakult. Elnevezése pedig 1924-től Pest Erzsébet lett, így feloldva a név és a rang közötti ellentmondást. 1932-ben újabb névváltoztatásra került sor. Az Erzsébet nevet a korszellemnek megfelelően átértelmezték, és a város Árpádházi Szent Erzsébet halálának 700. évfordulója alkalmából a Pest Szent Erzsébet nevet kapta. A városrész 1950 óta 20. kerületeként a főváros része.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd társai, azaz az ártérben található vasbetonhidak úgynevezett előretolásos technológiával készültek. Ez azt jelenti, hogy az elemeket a híd egyik végén, azonos helyen, egy gyártópadon építik meg, és amikor elkészültek, előre tolják a híd túlsó vége felé teflonborítású lapokon. A módszer legnagyobb előnye az időtakarékosság. A Szentendrei sziget felett átívelő híd esetében mindezt egy 2000 méter sugarú íves vonalvezetéssel kellett megoldani. A Szentendrei Duna ágon a két pályarészt 3-3, egyenként nagyjából 100 méteres darabban juttatták a helyére, ezeket azonban már hajóval vitték oda. Miután az első elem a végleges helyére került, a tapasztalt lehajlások alapján tervezték és gyártották le az újabb elemeket, hogy a kívánt pálya alakot elérjék. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A washingtoni Smithsonian Nemzeti Repülési és Űrkutatási Múzeum a világ legnagyobb repülőgépekből és űrhajókból álló gyűjteményével bír. Itt található többek közt a Wright fivérek 1903-as flyere, vagy az a gép, amely atombombát dobott Hiroshimára. Emlékezetes kiállítási tárgyai közé tartozik még az az űrruha, melyet Neil Armstrong és Buzz Aldrin viselt a Holdon. A bolygók felfedezése című tárlatán pedig megtalálható annak a Voyager űrszondának a másolata, mely eljutott már a Jupiterig, az Uranusig és a Szaturnuszig is.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kairóban található a híres egyiptomi múzeum, mely 1902-ben nyitotta meg kapuit, s mely a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét őrzi. Jelenleg 150 ezer tárgyat tekinthetünk meg a kétszintes múzeumban, így többek közt papíruszokat az ősi Egyiptomból és számos kézműves tárgyat a királyok völgyéből. Legfőbb látnivalói közé tartoznak a Tutenhámon sírjából származó tárgyak és a királyi múmiaterem, ahol 27 fáraó múmiáját őrzik.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyulak szigete a Margit-sziget régi elnevezése. Bár valóban élt néhány nyúl a hatalmas zöld területen, a név valószínűleg elírás vagy félrefordítás eredménye. A fáradt fordító vélhetőleg leporumnak, vagyis nyulaknak olvasta a latin leprorum, vagyis leprások szót. A régi városokban, így Velencében is szokás volt, hogy a fertőző betegeket egy-egy városhoz közeli szigetre terelve ápolták. Egy időben a Margit-sziget is betölthetett ilyen szerepet. A későbbi korok azonban szívesebben emlékeztek idilli, nyulacskás helyként a ma is kedvelt, parkos ligetes területre. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővámtéri és az eskütéri hidakra kiírt nemzetközi tervpályázatra összesen 73 pályamű érkezett be. Az első három helyezett mellett még egy tervet megvásárolt a főváros. A mai Szabadság híd végül a második helyezett terv. Feketeházi János munkája alapján készült el, kisebb változtatásokkal. A város jelenleg is legrövidebb hídjának építése 1894-ben kezdődött el. A pillérek és a hídfők a következő év decemberére álltak készen. Az ünnepélyes átadásra 1896. október 4-én kerülhetett sor az uralkodó Ferenc József jelenlétében, aki maga verte bele az utolsó ezüstből készített szegecset. Az ő tiszteletére a híd a Ferenc József híd nevet kapta. A nemesfém szegecs túlélte a híd 1945-ös felrobbantását, de a 20 évvel későbbi felülvizsgálat során már nem volt meg. Egy alumínium darabbal pótolták ugyan, de azt néhány napon belül ellopták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos, kora nyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkőbarlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Papp László Budapest Sportaréna Budapest és Magyarország legnagyobb fedett sportcsarnoka. A Puskás Ferenc stadion szomszédságában a 2-es metró és az 1-es villamos Puskás Ferenc stadion megállójánál található. Elődjét, a Kis István tervezte Budapest sportcsarnokot 1982. február 12-én avatták fel. Az épület a leningrádi jubileumi sportpalota mintájára épült, bár annál valamivel nagyobb lett. 12.500 nézőt tudott befogadni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri híd építésének megkezdése előtt jelentős tereprendezésre volt szükség, mivel az építési terület egy része katonai terület volt. Az aknamentesítés és a bombák hatástalanítása mellett külön figyelmet kellett fordítani a csápos kutak, illetve azok vezetékeinek védelmére. A kezdeti munkálatok egy részét azonban egy jelentős árhullám megsemmisítette. A rendezés után a mederpillérek építésével folytatódott a munka, majd következtek a pilonok, amiket kúszózsalus technológiával készítettek. Utóbbi azt jelenti, hogy egy 4 méter magas zöm, azaz építési szakasz elkészülte után a szerkezet önmagát a következő ütem magasságába emelte hidraulika segítségével. Ezzel a módszerrel elkerülhetővé vált egy 100 méter magas állványzat megépítése. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A nemrég felújított Karmelita Kolostor, azaz a miniszterelnökség homlokzatán emléktábla hirdeti, hogy Ludwig van Beethoven 1800. május 7-én koncertet adott az épület helyén álló Budai Teátrumban. Ludwig van Beethoven 1800 és 1808 között több alkalommal járt Martonvásáron a Brunswick család vendégeként. De ez volt a legendás zeneszerző egyetlen ismert budai fellépése. A látogatás emlékét utcanév is őrzi a 12. kerületben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. Ezen a nyáron is indulnak éjjeli express vonatok az Adriára. Napos koranyári idő várható. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Letette az esküt és megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi közt szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Hittel, akaraterővel és hazaszeretettel fog dolgozni, jelentette ki első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Közölte, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtotta be a vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt. A kormányfő hangsúlyozta, újrakezdés nincs megbékélés nélkül, megbékélés nincs igazságtétel nélkül, igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz, őket hétfőn és kedden hallgatják meg a parlamenti bizottságok. A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de Gulyás Gergely frakcióvezető szerint a köztársasági elnökkel szembeni agresszív, személyes és politikai támadás méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakcióvezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, hozzátéve, hogy a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakcióvezetője pedig arról írt, továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányhoz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres Postojnát érinti, végül eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. Vasárnap hajnalban érkezik meg Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a hantavírus. A 147 utast még a hajón megvizsgálják az orvosok, majd katonai járművekkel viszik őket a reptérre, ahonnan nemzetiségek szerinti csoportokban térhetnek vissza hazájukba. Vasárnap szinte mindenütt zavartalan napsütésre számíthatunk, majd délután délnyugat felől ismét megnövekszik a felhőzet. Csak elvétve lehet egy-egy zápor. A hajnali 6-14 fokról 22-28 fokig melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hírmester minden reggel korán kell, és naponta kétszer átgyalogol a hídon, hogy ellenőrizze az úttestet, a járdát, az aluljárót, a lépcsőket, az elfolyókat, a korlátot. Figyelnie kell a hajók számára világító jelzőlámpákat is, és azt, hogy a Duna vízszintjével egy vonalban levő lánckomrákba nem szivárog ebbe a víz. Egy szóval mindent. Ő a híd szeme, megfigyel, és szája, szól, ha baj van. Ellenőrző sétája után jelentést ír, amelyben felsorolja a hibákat, megemlíti a fontosabb eseményeket, és elküldi a listát a főváros illetékes irodájába, ahonnan megszervezik a szükséges javítási, karbantartási munkákat. Közös hídmestere van a Margit és az Árpád hídnak, a Szabadság és a Petőfi hídnak, az Erzsébet és a Rákóczi hídnak. A Lánchíd hídmesteréhez tartozik még az Alagút, hiszen az ezzel kapcsolatos teendők felérnek egy másik híddal.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, változik a közlekedés ma az EU félmaraton futóverseny miatt, marad a napos, száraz, kissé szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert az országgyűlés alakuló ülésén. A választáson győztes Tisza párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és egy tartózkodással választották meg a képviselők. Magyar Péter ezután letette az esküt, majd beszédében a többi között szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel. Közölte, hogy az elsők között nyújtják be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, mert a magyaroknak joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kérte a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napi rendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet. Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdaság és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolta az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. A tegnap közzétett adatok szerint április végére az államháztartás hiánya megközelítette a 3850 milliárd forintot, ami az egész évre tervezett összeg több mint 70%-a. Változik a közösségi közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok várhatóan reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon. A Jászai-Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz pedig a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik, több megállót nem érint. A futóverseny mezőnye áthalad a rakparton is, ezért a BKK fokozott figyelmet kér a gyalogosoktól. Karbantartás miatt ma is rövidített útvonalon jár a H8-as és a H9-es hév. A H8-as hév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 15-22 fok között alakul. A hét elején már többfelé lehet eső és 2-től néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között, karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos korlátozásra számítani várhatóan délután 2 óráig a belvárosban az Zoltán utca, Nádor utca, Steindl Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, Pesti alsó rakpart, Szent István park, Újpesti rakpart útvonalon. Üzemkezdettől a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai-Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik délután 2 óráig. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Kálvin tér felé, nem érinti a Markó utca és a Petőfi tér közötti megállóit. Sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihály útnál és az Egyenes utcán elvárhatóan este 7 óráig átépítés és karbantartás miatt. Mindkét helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik Hétvége. Ebben az órában beszélünk majd arról, hogy új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terror elhárítási központtól, és beszámolok arról is, hogy megállt a budapesti lakások drágulása.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal, egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra, egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Az új funkció csak a DÁP weboldalán érhető el, a mobil applikációban nem. Átveszi a készenléti rendőrség a miniszterelnök védelmét a terror elhárítási központtól. Magyar Péter a közösségi oldalán közölte, hogy a biztonságáért szombattól a készenléti rendőrség felel, a döntésről pedig telefonon tájékoztatta Hajdú János tábornokot, a TEK főigazgatóját. A terror elhárítási központ még 2010-ben jött létre. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkéken feltüntetett szálösszetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratóriumban elvégzett teszteken. Megállt a budapesti lakások drágulása. Az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az Otthon Start programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet, az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest. Bár a kínálat jelentősen bővült, a Zenga.hu elemzése szerint a piaci lassulás miatt az eladók többsége egyelőre kivár.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégére ismét lezárták a pesti alsó rakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Futóverseny miatt kell időszakos és szakaszos korlátozásra számítani, várhatóan délután 2 óráig a belvárosban az Oltán utca, Nádor utca, Steindl Imre utca, Garibaldi utca, Akadémia utca, Széchenyi rakpart, pesti alsó rakpart, Szent István park, újpesti rakpart útvonalon. Üzemkezdettől a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között nem közlekedik délután 2 óráig. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon jár a Kálvin tér felé, nem érinti a Markó utca és a Petőfi tér közötti megállót. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Szakaszosan lezárják a félútpályát ma napközben a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, a Felsőcsatári út és a Határút között, mert kertészek dolgoznak, ezért mindkét irányban fennakadásra kell számítani. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Javultak a statisztikai mutatók az iparban. Márciusban csaknem 7%-kal bővült a termelés volumene. A növekedést elsősorban az elektronikai ipar, a járműgyártás és az élelmiszeripar húzta magával. Így az első negyedév egésze is pluszban zárt a tavalyi bázishoz képest. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 10,6%-kal volt magas.

0: hamarosan újraindította járatait a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél utáni hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza a közmédiának. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Egyre súlyosabb az aszályhelyzet. Van olyan pont az országban, ahol március második felében volt utoljára eső. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy télen nem töltődtek vissza a talajvízkészletek, a hazai folyók vízszintje a valaha mért legalacsonyabb. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szombaton nyíló szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyerekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Elindult a szavazás az év kedvenc testnevelő tanáraira. Első körben a megyék kedvenceire lehet voksolni jövő hétfőig. Ezzel azokat a testnevelőket kívánják elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást és egészséges életvitelükkel példát mutatnak. Megyénként legfeljebb 15 főre lehet szavazni. A megyei és budapesti nyerteseket május 12-én hirdetik ki, majd kezdődik az országos szavazás. Jókai Mor születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár Digitális Bölcsészeti Központjában elkészült az író Schwab-hegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda Kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új, élményszerű betekintést kínál.
1: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Az egyéni vállalkozóknak készített SZIA bevallási tervezetekbe a NAV automatikusan betölti a rendelkezésre álló online számla és pénztárgép adatokat, illetőleg a szocho és járulék adatokat. Ezt az idei legnagyobb újításának nevezte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A fejlesztés nem csak időt takarít meg, hanem jelentősen növeli a bevallások pontosságát is. Az új megoldás érdemi könnyebbséget jelent azoknak az általány adózó, nem nyugdíjas vállalkozó, akik 2025-ben az online nyomtatvány kitöltő alkalmazásban adták be az egyszerűsített, negyedéves szocho és járulékbevallásukat. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton, jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közötti jelenleg nagyjából 330 hely egy részét rövididejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cég szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. 100 milliárdok zúdulhatnak Budapestre, eddig 300 milliárd forintnyi fejlesztésről volt megállapodás, a kormányváltás nyomán azonban több mint 700 milliárdnyi elérhető uniós forrásra számít a fővárosi önkormányzat a 2021-2027-es programozási ciklus és a helyreállítási terv keretében, írja 24.hu. A lap hozzáteszi, ez akkor történhet meg, ha a tervezett projekteket sikerül elfogadtatni az Európai Bizottsággal. Több mint 10 000 lakóház energiahatékonysági korszerűsítése valósulhat meg a nemrég lezárult otthonfelújítási programban, közölte az MFP. A rendelkezésre álló 73 milliárd forintos keret elfogyott, miután a tavalyi könnyítések hatására megtöbbszöröződött az igénylések száma. Az érintett ingatlanok energetikai besorolása átlagosan 3 kategóriát javulhat, elsősorban a hőszigetelésnek és a nyílászárók cseréjének köszönhetően.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter a parlamentben, háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között. Marad a napos, száraz, kissé szeles idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított felesküdétel utáni beszédében a miniszterelnök. Magyar Péter egyebek között az uniós források hazahozatalát, az egészségügy megerősítését és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését nevezte fő céljának, valamint bejelentette, hogy a Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. A kormányfő ismét Sulyog Tamás köztársasági elnök lemondását sürgette. Az uniós vezetők is gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnök kiválasztása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is, Volodymyr Zelenszky azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jó szomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Magyar Péter miniszterelnökként várhatóan még májusban Lengyelországba látogat első hivatalos külföldi útján, erősítette meg a sajtóértesüléseket a lengyel külügyminiszter helyettes. Magyar Péter a választási kampány idején többször jelezte, hogy először Varsóba utazik majd, hogy helyreállítsa a magyar-lengyel kapcsolatokat. A két ország viszonya az elmúlt években megromlott, elsősorban Orbán Viktor távozó miniszterelnök orosz barát politikája és Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatása miatt, írta a lengyel állami hírügynökség. Az orosz elnökkel tárgyalt Moszkvában a szlovák kormányfő. Robert Fico és Vlagyimir Putyin találkozóján a kétoldalú kapcsolatok erősítéséről, valamint energetikai és kereskedelmi kérdésekről volt szó. Közben az orosz államfő tanácsadója cáfolta azt a korábbi sajtóértesülést, amely szerint a szlovák miniszterelnök moszkvai útjának célja, hogy háborús helyzetet befolyásoló kijevi üzenetet adjon át az orosz vezetésnek. Donald Trump kezdeményezésére tegnap háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amely részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicserélnek. Az amerikai elnök újságírók kérdésére úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a fegyvernyugvás hosszabb lesz három napnál. Közben Vlagyimir Putyin orosz elnök megerősítette, hogy Moszkva elfogadta Washington tűzszüneti javaslatát. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet, csak néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul. A hét elején már többfelé lehet eső és kettől néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő.
0: Az NTI híreit hallották.
3: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várom önöket az előttünk álló egy órában. Benyújtották az országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését. Változik a H8-as és a H9-es év közlekedése a hétvégén, és szó lesz arról is, hogy tovább nőtt a használt autó behozatal.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jöjjenek a friss budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en. Több mint 2000 család kapott energiatámogatást a magyar-máltai szeretetszolgálattól a fűtési szezonban. A rászorulóknak elektromos fűtőtesteket kölcsönzött a karitatív szervezet, az energiát pedig 24 szociális naperőműve biztosította összesen 162 millió forint értékben. A legszegényebb kis településeken élő családok egyébként 120 ezer forint értékű támogatást igényelhettek. Még tart a pollen szezon késő tavaszi legerősebb terhelésű időszaka. Egyszerre csak nem 20 féle allergén növényvirágpora van jelen a levegőben, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A nyír pollen koncentrációja országosan magas, az eperfaféléké és a tölgyé a közepes magas tartományban van. Jellemzően közepes tüneteket okozó koncentrációban van jelen a platán, a bükk, valamint a dió pollenje, míg a juhar, a fűz és az ostorfa a virágporának mennyisége alacsony közepes szintet érhet el. Új munkaszüneti napot jelölne meg egy javaslat. Egy civil kezdeményezés szeretné, hogy július 8-a a jövőben hivatalos nemzeti ünneppé váljon a Rákóczi szabadságharc emlékére. A kezdeményezők hangsúlyozzák, hogy bár jelenleg március 27-e emléknapként szolgál, az inkább szimbolikus megemlékezés, és nem feltétlenül tükrözi a szabadságharc történelmi súlyát. Véleményük szerint egy új hivatalos ünnepnap lehetőséget adna arra, hogy az egész ország közösen emlékezzen a korszakra. Már lehet jelentkezni a Magyar Honvédség nyári honvédelmi táboraiba. Idén 107 táborban csaknem 60 különböző tematikával várják a 12 és 25 év közti fiatalokat. A programok között lesz hagyományőrző, kibervédelmi, légierős és ejtőernyős kiképzés, valamint lovas és szárazföldi kalandtábor is. Meghirdették az erdei füles baglyok felmérését. Az országos kampányban a lakott területeken fészkelő madarakról gyűjt adatokat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A szervezet arra kéri a lakosságot, hogy segítsék a felmérést, az esti szürkületben figyeljék a fiókák jellegzetes hangját a kertekben vagy a parkokban. A megfigyeléseket az Egyesület honlapjáról letölthető elektronikus űrlapon lehet bejelenteni, az adatokkal a füles bagoly térképet pontosítják majd. Freddie Mercury kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. A Queen együttes néhai frontemberének életútját bemutató nagyszabású időszakitárlat mintegy 500 személyes tárgyat, színpadi jelmezt és kéziratot vonultat fel. Emellett külön fejezetben idézi fel a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjét is. Száznapos űranalóg kísérlet kezdődött Kölnben. A Német Repülési és Űrkutatási Központban három nő és három férfi költözött be a külvilágtól teljesen elzárt élőhelyre, hogy megfigyeljék rajtuk egy hosszabb küldetés pszichológiai hatásait. Az adatok feldolgozásában a Hunrend Természettudományi Kutatóközpont is részt vesz, munkatársaik hangfelvételek és hat ember napló bejegyzései alapján elemzik az elzártság nehézségeit.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatjuk itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Klasszik Hétvége című műsort. Az alaptörvénnyel ellentétesnek minősítette és visszamenőleges hatállyal megsemmisítette az önkormányzati szolidaritási hozzájárulást érintő veszélyhelyzeti kormányrendelet több elemét az Alkotmánybíróság. A testület megállapította, hogy a rendelet előkészítésekor megsértették az Országos Bírói Tanács véleményezési jogát azzal, hogy nem kérték fel álláspontja kifejtésére. Benyújtották az országgyűlésnek a választás hivatalos értékelését, az általános választásokat követően a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a bizottság tevékenységéről, míg a Nemzeti Választási Iroda elnöke a választással kapcsolatos állami feladatok megszervezéséről és lebonyolításáról számol be az országgyűlésnek. Ezzel párhuzamosan az NVB és az NVI elnöke egyaránt köszönetet mondott a választási szervek tagjainak, valamint a választások lebonyolításában közreműködőknek. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Eredménytelennek nyilvánította a Pázmány Campus megvalósítására kiírt tendert az Építési és Közlekedési Minisztérium, írt a közösségi oldalán Józsefváros polgármestere. Mint írta, az eredménytelenség indokának Lázár János minisztériuma azt nevezte meg, hogy az ajánlatkérő minisztérium a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné vált. A városvezető úgy fogalmazott, az önkormányzat párbeszédre készül az új kormánnyal és minden érintett féllel, legyen szó akár a beruházás végleges leállításáról, áthelyezéséről vagy újratervezéséről. Változik a H8-as és a H9-es sév közlekedése a hétvégén. A szerelvények karbantartás miatt rövidített útvonalon járnak, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A H8-as sév csak Cinkota és Gödöllő között, a H9-es járat csak Cinkota és Csömör között közlekedik. Az Őrs vezértere és Cinkota között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Másfélszer annyi üzemanyagra elég az uniós átlagkereset, mint a magyar. Ez derül ki a GKI Gazdaságkutató ZRT elemzéséből. Ez szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni Magyarországon. Addig idén, az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert. A konfliktus előtt 1670 litert vehettek az uniós átlagkeresetből, ez a válság hatására 1350 liter alá csökkent, de így is mintegy 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4 országokban.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diák munkára. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt kell betartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló.

0: 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Felpörgött az építkezési kedv idehaza. Az év első három hónapjában több mint 2800 új lakás épült fel az országban, ami bő 4%-os növekedést jelent a tavalyi év elejéhez képest. A lakásépítési kedv különösen Budapesten és a megyei jogú városokban erős, a fővároson belül pedig a 10., a 14. és a 13. kerület viszi a prímet. Még látványosabb a fellendülés a jövőre nézve, a kiadott építési engedélyek száma ugyanis 64%-kal ugrott meg egy év alatt. Tovább nőtt a használt autó behozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyermekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Caritas. A Vár a nyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a caritas.hu oldalon is lehet segíteni. Kiállítás nyílt a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ eddigi 200 évéről. Az MTA főtitkára a tárlat megnyitóján kiemelte, az olvasási kultúra átalakul, ez pedig egy veszteség folyamat, hiszen az elmélyült, szemlélődő figyelem, amit a könyv olvasása korábban megteremtett, már a sokak életéből kiszorult. Kollár László hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a változás új lehetőségeket is teremt, a digitalizáció például megkönnyíti a szövegekhez való hozzáférést. Megnyílt a 61. Nemzetközi Velencei Képzőművészeti Biennálé magyar pavilonja, amely Koronci Endre Kozmikus Lehellet című kiállítását mutatja be. A magyar pavilon kiállításának alapja egy fiktív kutatás, amely a világ egészét kitöltő légmozgás megjelenési formáját tárja a közönség elé. A három installációból álló műegyüttes a légáramlás reprezentációjának művészi lehetőségeit vizsgálja, miközben párhuzamot állít a fizikai jelenség és az anyagtalan szellemi világ közé.
1: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ma van a mentők napja, többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat ezen a napon ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az alkalomból a napokban országszerte elismeréseket adtak át a szervezet elhivatott és eredményes munkatársainak. A szervezet évente csak nem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a felelős állattartás napja alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, és előadásokat hallhatnak egyebek közt a kutyák viselkedéséről és a macskatartás alapjairól. Megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A spanyol hatóságok közölték, hogy a 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig kimenekítettek a hajóról és kórházban kezelnek. Többen ugyanakkor még a járványhelyzet beigazolódása előtt elhagyták a hajót, őket keresik a hatóságok. A WHO vezetője nyugalomra intette Tenerife lakosait, hangsúlyozva, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
1: Az NTI híreit hallották.
4: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják, Vukovi Judit vagyok. Egy óránk van még hátra, amelyben szó lesz arról, hogy feljelentést tesz az ÁSZA a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodása miatt. Újra emelkedik az infláció, és szó lesz arról is, hogy gimnazista élesztett újra egy férfit a Nyílt utcán.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytassuk friss fővárosi hírekkel itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Csak nem három. Feljelentést tesz az ÁSZA a Budapesti Metropolitan Egyetem gazdálkodása miatt. Újra emelkedik az infláció. Koranyári idő várható keleten záporokkal, a délutáni csúcsok országszerte 21 és 26 fok között alakulnak. Ez a Jazzy Déli Hírmagazinja 2026. május 8-án pénteken 11 óra 53 perckor, a mikrofonnál Vukov Judit. Karbantartás miatt rövidített útvonalon jár az M1-es metró a hétvégén, a metró helyett pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közlemény szerint az M1-es metró szombaton és vasárnap csak a Vörösmarty tér és az Oktogon között jár majd. Megállapította a pártok működésére fordítható állami költségvetési források eloszlási arányát a Nemzeti Választási Bizottság. Az összeg negyedét egyenlő arányban az országos listán mandátumot szerző pártok között kell felosztani. A fennmaradó 75% a pártra, illetve a párt jelöltjeire leadott szavazatok arányában illeti meg a pártokat. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Beadta lemondását az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmed.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Házkutatást tartottak és iratokat foglaltak le az ügyészség nyomozói az állami számvevőszék épületében a Magyar Nemzeti Bankot érintő eljárással összefüggésben csütörtökön, írta meg a 24.hu, amelynek értesüléseit a központi nyomozó főügyészség megerősítette. Az ügyészség közölte, hogy a jegybankot érintő, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés büntette miatt folyamatban lévő ügyben nem vetődött fel a dokumentumok elrejtésének vagy megsemmisítésének veszélye, de a szabályok előírják az iratok hivatalos személy jelenlétében történő átadását. Több bűncselekmény gyanúját állapította meg az állami számvevőszék a Budapesti Metropolitan Egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. Az ÁSZ tájékoztatása szerint azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását. A bejelentés után az egyetem közölte, hogy távozik posztjáról Cene Gréta elnök vezérigazgató.
0: Budapesti híreket hallottak.

Ez továbbra is a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlenkezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájt. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadsághatóság indított vizsgálatot. Tovább gyorsult az infláció, de még viszonylag alacsony maradt. A februári közel 10 éves rekord alacsony szintet jelentő 1,4 és a márciusi 1,8% után megérkezett a Központi Statisztikai Hivatal friss adata az áprilisi inflációról. Ez szerint a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal voltak magasabbak, mint egy éve. Egy hónap alatt, márciusról áprilisra 0,4%-os volt az áremelkedés. Közben a jegybank célja az, hogy 2 és 4% között legyen az infláció. A tavalyi infláció mértékével emelkedhet a szolgáltatások díja júliustól, több banknál és telekommunikációs cégnél az önkéntes árstop kifutásával. A G7.hu információi szerint olyan szolgáltatóra is van példa, amely 2 évnyi inflációt kompenzál most, és 8% felett emeli a díjait. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvény beütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angol órán ült, amikor a telefonjára letöltött Safe City alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a teremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd ismét összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztését, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a Safe City az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Vízre szomjazik a termőföld, a második legszárazabb áprilist mérte idén Magyarországon a Hungaromet 1901 óta. Országos átlagban alig több mint 4 milliméternyi eső hullott, ez az érték 90%-kal alacsonyabb az elmúlt 30 év átlagánál. A hőmérséklete közben átlag közelének mondható. Gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt rendeznek a fővárosi Kincsen Parkban. A vasárnapig tartó eseményen ügető és agár versenyek, női amatőr Európa bajnokság, valamint tacskó verseny is várja az érdeklődőket. A programot nemzetközi ízvilágot kínáló food truckok is színesítik.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Mai utolsó fővárosi hírblokkunk következik itt a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsorában. Új járműveket vetnek be a magyar utakon. A Magyar Közút Nonprofit ZRT járműparkja 4 darab emelőkosaras gépjárművel bővült, amelyeket elsősorban magasban végzendő üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására szereztek be. Olvasható a Magyar Közút közleményében. Ezeket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák telepítésére, javítására és karbantartására használják, de szükség esetén gajazási munkák során is bevethetők. Ezen a nyáron még kapukon keresztül juthatunk el az Adriára. Bár korábban felvetődött az útdíjfizetési rendszer reformja, az idei szezonban még a hagyományos fizetési módok és a fizetőkapus rendszer marad érvényben. Az autópályadíjak továbbra is a megtett távolság alapján alakulnak. Horvátországban az új kamerás rendszám felismerő rendszer bevezetését jelenleg 2027 márciusára tervezik. Karbantartás és a sikeres próbajárat után újra üzemel a Zugligeti libegő. A völgyállomáshoz a nyugati pályaudvartól induló 291-es autóbusszal érdemes menni, a felső állomást pedig a Normafától lehet elérni 20-30 perces erdei sétával. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Látványos felvonulással elkezdődött a hajózási szezon a fővárosban. Április 26-án a hagyományos dunai kirajzáson, a hajók a Rákóczi híd és a Petőfi híd közötti szakaszon ünnepi alakzatba álltak, majd elindultak a parlament irányába. Amikor az utolsó hajó is megérkezett az országházhoz, közös kürtel hivatalosan is megnyitották az idei budapesti hajózási szezont. 4000 fős közösségi rendezvénnyel nyitotta meg a kapuit a felújított Magyar Formula 1-es pálya Magyaródon. A Hungaroring az utóbbi években kívülbelül megújult. A közműfejlesztéssel 2023-ban elkezdődött stratégiai fejlesztési program második üteme, amely magába foglalta a főbejárat megújulását, a főlelátó mögötti rendezvénytér kialakítását, valamint a főépület és a főlelátó újjáépítését mostanra fejeződött be. A Hungaroring 365 napon át működő multifunkcionális rendezvényközpontként működhet tovább. 10 óra lesz rövidesen, jöjjenek a friss hírek itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai Klasszik Hétvége című műsorunk viszont véget ér. Kellemes pihenést, további jó rádiózást kívánok, Vukov Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ma van a mentők napja, többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte meg választása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat ezen a napon ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az alkalomból a napokban országszerte elismeréseket adtak át a szervezet elhivatott és eredményes munkatársainak. A szervezet évente csak nem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a felelős állattartás napja alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, és előadásokat hallhatnak egyebek közt a kutyák viselkedéséről és a macskatartás alapjairól. Megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A spanyol hatóságok közölték, hogy a 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig kimenekítettek a hajóról és kórházban kezelnek. Többen ugyanakkor még a járványhelyzet beigazolódása előtt elhagyták a hajót, őket keresik a hatóságok. A WHO vezetője nyugalomra intette Tenerife lakosait, hangsúlyozva, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket! Szép és derűs napot kívánok! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Gubinec Ákos, junior primadíjas, citaraművészt, népdalénekest. Szervusz Ákos!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Citaraművész vagy, ez annyira... Nem tudok rá jobb szót, mint az, hogy menő.
2: Na hát egyébként ez, hogy menő, ezt még így kevesen mondták, de köszönöm. Egyébként úgy jött a citera az életembe, kicsit korábbra is visszamegyek, hogy akkor már énekeltem, amikor elkezdtem citerázni, és igazából az volt a kérdés, hogy az éneklés mellé milyen kísérő hangszert tudnék társítani. És ugye a népdaléneklés volt már akkor is a fő területem. Korábban klasszikus klarinét hoztam, de nyilván a kettő ugye együtt hát nem fér meg, a klasszikus klarinét és a népének, mármint hogy egyszerre egy színpadon. És akkor jött az ötlet, hogy keressünk egy olyan hangszert, ami így alkalmas lehet a saját énekhangom kíséretére, és így esett a választás aztán a citerára. És ma is egyébként érzem, hogy ez mennyire segít, hogyha mondjuk egyedül megyek fellépni, és persze van, ahol azt kérik, hogy szólóének, és akkor kiállok a színpadra egymagam, és idézjelbe csak énekelek, de közben meg annyira sokszínűvé teszi az embert, hogyha különböző kísérő hangszereket tud bemutatni, vagy az éneklés mellé használni, hogy azóta is hálás vagyok, hogy ez így alakult.
1: És a népdaléneklés miből fakadt? Tehát ennek családi hagyománya volt, vagy akár, nem tudom, láttad a különböző koncerteken, tehát honnan jött ez az indítatás?
2: Egy pici zalai faluban nőttem fel, Nován, ez egy 700 fős település, és a szüleim egyébként nem tanult zenészek, hanem édesapám művelődés szervezőként dolgozott, édesanyám pedig a helyi pávakörnek volt a tagja, illetve korábban édesapám is, és a nagyszüleim is, és Novának egyébként elég nagy népzenei múltja van, vagy így a népdalkör mozgalomban nagyon fontos szerepet töltött be, és aztán egyszer az elmondásuk alapján gyerekkoromban édesanyám elvitt magával a pávaköri próbára, mert nem volt otthon kire hagyni, és akkor az óvónéném pedig felfigyelt arra, hogy egyébként tisztán énekelek, és hogy érdemes lenne akár később majd velem foglalkozni, és gyakorlatilag így kezdődött ez, és azóta is egyébként nagy szeretettel gondolok vissza az első élményekre, ami egyébként éppen Nován volt, vagy az első, ami így mindig dereng, egy iskolabál volt, és a Legyetek jók, ha tudtok, dalnak van az Ugye tényleg nem fog fájni, ha majd tényleg nagy leszek, és azt én szólóztam, és ez az első élményem, ami így az éneklésről megvan, és ez tényleg így sokszor eszembe jut.
1: Szóval a pávaköri próba az egy meghatározó eleme volt a te karriered elindításának. De milyen egy ilyen pávakör, Nován?
2: Most már egyébként nem tudom, hogy működik-e, vagy ha működik, akkor kevesebben vannak, de alapvetően amit még kiemelnék, hogy a közösség és a közösségi élet az, ami nekem nagyon, nagyon fontos volt, és nagyon megmaradt azóta is, hiszen az, hogy az ember közösségben van, az azt gondolom, hogy azért is fontos, mert tudja, hogy éppen mikor kire számíthat, és manapság is azt érzem, hogy ez egyik legfontosabb dolog az életemben, hogy mondjuk a barátaimra is számíthatok, vagy a családomra is számíthatok, tehát hogy ez szintén egy ilyen nagyon fontos kapocs volt, ami visszatért.
1: De közben hát azért egyre elszigeteltebbek is vagyunk. Én nem látok olyan erős kapcsolódásokat, mint mondjuk régen, akár 10 évvel ezelőtt, vagy csak a Covid előtt, tehát mintha valami megváltozott volna.
2: Igen, ezt egyébként én is érzem. Talán ez azért is van, mert sokkal inkább egy felgyorsult világban élünk, és kevesebb idő is jut talán az emberi kapcsolódásokra. És egyébként ezt én is érzem magamon néha, hogy sokkal könnyebb persze és gyorsabb egy messenger üzenetet megírni, vagy videótelefonálni, de közben meg mennyivel többet ad az, hogyha találkozunk a belvárosban, és leülünk, beszélgetünk, ha csak egy fél órát is egy kávé mellett, vagy egy sör mellett. Tehát, hogy én is azt érzem, hogy kezd sajnos kicsit afele menni a világ, hogy az emberi kapcsolatok azok eljelentéktelenednek, de én például próbálok figyelni arra, hogy azért adjak időt és teret a saját életemben erre is.
1: Uh-huh. És ez az ember akkor tapasztalja meg, amikor végre létrejön a találkozás, hogy milyen jó beszélgetni.
2: Hát abszolút, és milyen jó, amikor ugyanott tudod folytatni, ahol legutóbb abba hagytad, és hogy itt tudnak igazán az emberek azért mély dolgokról beszélgetni, tehát nyilván egy videó cseten én is tudok beszélgetni, hogy kinek milyen napja volt, nem tudom mi, hogy alakult, de hogy a mélyebb, akár ilyen pszichológiai dolgokról azért sokkal inkább személyesen tudunk beszélni, mert ott van meg rá a tér és az idő.
1: Hát ezt nem pótolja semmi.
2: Abszolút.
1: Jövünk vissza Gobinec Ákossal, aki junior primadíjas citaraművész, népdalénekes.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, népdalénekes. Ugye Nováról jöttél, említetted, hogy ez egy kis falu. Milyen emlékeid vannak a gyerekkorodból, amikor már megérintett téged a zene?
2: Vannak emlékeim is, és vannak, amit a szülei mondanak el egyébként.
1: De utólag úgy tűnik, mintha emlék lenne, nem?
2: Hát sokszor abszolút, igen, igen. Vagy már annyiszor hallom, hogy már emlékké formálódik. Az biztos, hogy egyrészt egy nagyon eleven gyerek voltam, vagy hogy így azért elég energikus voltam és vagyok a mai napig. Amit sokszor elmondanak a szüleim, és amire emlékszem is, hogy egyébként nekünk így tényleg fontos volt a családi kötelék. Egyébként a bátyám is a népművészettel azért kapcsolatban volt. Ő néptáncolt, ő citerázott egyébként, azzal kezdte. Most pedig vőfékedik, tehát hogy azért nem került messze ettől a vonaltól, mert hogy édesapám is vőfékedett korábban. És mindig is egy olyan család voltunk, akiknek fontos talán ez az egyéni kiteljesedés is. Tehát, hogy egyszerre tudtunk közösségbe gondolkodni és lenni, de teret kaptunk arra, hogy egyébként így megvalósítsuk az akkori gyerekkori terveinket, álmainkat. És én nagyon hálás vagyok, mert például ugye foglalkozom ma is rendezvények szervezésével is, akár a Művészetek Völgyében egy saját egyetemi udvarom van, vagy egyesületet is alapítottam, a Szép Egyesületet 2021-ben. És velük fesztiválokat is rendezünk. És ezt azért mondom el, mert hogy már gyerekkoromban voltak ilyen saját rendezvényeink, családi rendezvényeink, és ezeket én terveltem, ötleteltem ki. Volt egy hegyi birtokunk, és akkor oda jött az egész család és a baráti kör. Ezt ilyen 40-50 fős rendezvénynek kell elképzelni.
1: Ez igen.
2: Színpadot építettem édesapámmal, mert egyébként asztalos. Fellépőket hívtunk, hangtechnika volt, és egyébként utólag mai felnőtt fejjel végig gondolva, hogy mindenki azt csinálta, amit én akkor kijelöltem, és mindenki felkészült és fellépett, és volt, aki főzött, és hogy valójában valószínűleg ezért is tudtam aztán mind a szervezés, mind a művészeti területen elérni olyan célokat vagy álmokat, mert azt láttam és azt kaptam visszajelzésként, hogy egyébként csináljam, ahogy szeretném, és ott vannak mellettem és támogatnak, és persze voltak jó tanácsaik, de hogy mindig is ez a támogató közeg volt, ami engem így a gyerekkoromban jellemez.
1: És hát már akkor is előadásban gondolkoztál, ugye, mert ennek ez a lényege, amit most elmeséltél, hogy létrejöjjön egy előadás.
2: Igen, létrejön egy előadás, és az alkotás, aha, közösen alkossunk, és persze ott volt ez a közösségben alkossunk, tehát valójában ez a kettősség, hogy a saját ötleteim, de abba bevonni a környezetet, a családtagokat, a barátokat, és aztán valószínűleg ezért is alakult az tényleg, hogy én mindig is már az általános iskolában egyébként igyekeztem így a közösségi életbe részt venni, diák önkormányzatban voltam Lentiben, illetve Székesfehérváron is, vagy hallgató önkormányzatban az egyetemen, tehát így mindig is szerettem én a közösségekért tenni és dolgozni, mert valószínűleg pont azt szeretném ezzel visszaadni, amit én kaptam gyerekkoromban.
1: És mi az, ami lényeges neked egy közösségnél, a közösség tagjainál? Tehát az, hogy azonos módon gondolkodjanak, vagy hogy segítsék egymást, támogassák egymást, baráti kapcsolatban legyenek, tehát melyik az az elem, ami neked hangsúlyos?
2: Talán mindegyik egy picit, amiket említettél. Nyilván a közös érdeklődési kör az azért sok esetben fontos, és ma is azt gondolom, hogy a barátaim nagy többsége közös érdeklődési körünk van, és valószínűleg azért is vagyunk ilyen szoros kapcsolatban. De azt gondolom, hogy a közös gondolkodásmód is fontos, hogy hasonlóan tudjunk gondolkodni mondjuk a világban történő dolgokról. Persze van, amikor ez mondjuk merőben más, vagy eltér, és az is jó, mert akkor meg lehet vitatkozni, vagy olyan beszélgetéseket folytatni, amik mindannyiunkat előre visznek. Ugyanakkor, amit még említettél, és erre azért külön kitérnék, ez a segítőkészség, vagy az emberségesség, hogy emberséggel forduljunk egymás felé, megértéssel, és ezt megint csak gyerekkorom óta nagyon, nagyon fontosnak tartom.
1: És ez hogyan nyilvánult meg gyerekkorodban, vagy mi volt az, amire ma is emlékszel ezzel kapcsolatban?
2: Hát például, ugye, amit említettem, ez a kiteljesedés, hogy nem az volt, hogy én el voltam nyomva, hogy Ákos, ez egy nagyon rossz ötlet, és akkor ezt nem csináljuk meg, vagy például az, hogy zenei pályára mentem, tehát azért az nagyon sokszor halljuk, és van is ilyen ismerősöm, akit a szülei mondjuk visszatartottak a zenei pályától, mert nyilvánvalóan ez egy olyan szakma, amihez nagyon sok erő kell, tehát nem elég a tehetség, hanem ennek vannak lelki oldalai is, tehát az, hogy menni, csinálni, projekteket megálmodni, azt utána megvalósítani, ne adj Isten, ha valaki tényleg nagyon híres lesz, akkor annak a mentális részét viselni, és hát közben meg egy ilyen bizonytalan szakma, mert hogy mondjuk bejön a Covid, és akkor nincs fellépés mondjuk, vagy koncert évekig akár, vagy hónapokig. És amikor én elterveztem nyilván a tanáraim segítségével, hogy zeneművészeti gimnáziumba szeretnék menni Székesfehérvárra, akkor a szüleimet értelemszerűen megkérdeztem, hogy mi a véleményük erről, és azt mondták, hogy ők sem nem fognak visszatartani, de azt sem mondják, hogy kötelezően oda menjek. És hogy valójában 14 évesen, vagy 13 évesen egy olyan döntést hoztam, ami valószínűleg az első ilyen nagy döntés volt az életemben. De azóta is azt érzem egyébként, hogy ezek a döntések erősítenek meg, és aztán nyilván az, hogy elkerültem 200 kilométerre a szülőföldtől, tehát hogy magamra voltam utalva, és egyedül kellett ott már boldogulnom, persze az ottani környezet vagy közösség segítségével, de hogy én mind ezeket tartom így az első lépéseknek, amik aztán mondjuk oda vezettek engem, hogy tudom értékelni a közösséget, ugyanakkor megtalálom azt is, hogy hol tudok én saját magam lenni, vagy hol tudok önmegvalósítani.
1: De közben, amit a szüleidről elmondtál, az maga az abszolút támogatás, mert hogy ők valahol azt üzenték neked ezzel, hogy azt tedd, amit te jónak látsz, amiben te örömödet leled, és ők abban támogatnak.
2: Nem? Ez mindenképp így volt, és mondtam, hogy ugye a bátyám is néptáncolt, és ő például focizott, és soha nem felejtem el, hogy édesapám is minden héten vitte, szerintem kétszer vagy háromszor biztosan az edzésekre. Hozzám, vagy velem jöttek a fellépésekre, nyilván 18 éves koromig, amíg nem volt jogosítványom, addig nem is tudtak más tenni, mert hogy ők vittek legtöbbször, és hogy ezt soha nem éltem meg úgy, hogy jaj, most ez nekik biztosan teher. Valószínűleg volt pillanat, amikor egyébként tudtak volna mást is csinálni, háztartást vezetni, nem tudom, kapálni, vagy éppen elmenni wellnessezni, de egész egyszerűen ez a felelősségérzet, ami és a gyermekek támogatása, ami nagyon megvolt bennük, és ma is egyébként ez nagyon jó érzés, hogy amikor ott van Zalában koncert, vagy egyébként itt Budapesten is, hogyha valami nagyobb projektnek a bemutatója van, akkor ők rögtön beírják az időpontot, hogy jó, hát akkor érkezünk és megyünk, és ez tényleg jól esik az embernek.
1: És aztán ott ülnek a nézőtéren.
2: Hát hogyne, és egyébként büszkék, és utána pedig ők is örömmel fogadják a gratulációkat.
1: Köszönöm szépen. Gubinec Ákos a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gobinec Ákos, junior primadíjas citera művész, énekművész, vagy népdalénekes, ugye bármelyiket is mondhatom.
2: Mindegyik, igen. Egyébként ez nagyon érdekes, mert a népdalénekest ugye gyakrabban mondják, és az énekművész ugye is egy olyan kategória, amiben persze beletartozik a népdalénekes is, de egyébként voltak olyan korszakok pont a gyerekkorban, amikor, és ma is vannak, hogy nem csak népdalokat énekelek, tehát hogy volt olyan, hogy egy musical részletet például énekeltem, vagy éppen nem tudom más népdalfeldolgozásokat, úgyhogy végül is bele az énekművészbe is ez belefér.
1: Tessék, és ki tudja, hogy még milyen dimenziók nyílnak meg előtted a jövőben, nem?
2: Igen, és egyébként ez nagyon is érdekel, így főleg az elmúlt években így befejeztem az egyetemet, és így azt éreztem, hogy így kinyílt a világ, akkor ugye elmentem egy évre külföldre, egy ösztöndíj program keretében, és hogy így azt fogalmaztam meg, hogy nagyon jó az, hogy a népzenéről ennyire mély tudást kaptam, vagy népzenéből ennyire mély tudást kaphattam, de hogy most így nagyon érdekel, hogy akár nyitnék más műfajok fele is, akár együttműködni más zenészekkel, és egyébként az élet az azért mostanában úgy is hozza, hogy van is erre lehetőség.
1: Na mesélj, hát például mit énekelsz mostanában?
2: Hát egyébként főleg azért továbbra is, tehát nyilván 95%-ban népdalokat, De például van egy olyan projekt, Várnagy Andreának, Liszt Ferenc díjas zongoraművésznek a Lélekhíd zenei mesejátéka, és ugye ott nagyon sok műfaj találkozik, a klasszikus zene, a musical, én magam pedig a népzenét képviselem, és a végén van a Dés László szerzeménye, a zene az kell, és ezt közösen énekli ugye minden előadó a színpadon, és hát én például egy kobozzal és az ének hangommal veszek részt benne, és nyilván ott is az, hogy ott vagyunk 20-30-an a színpadon, és egy finálé zajlik, már ez önmagában óriási löketet ad, de az is, hogy egyébként maga azért a zene azt kellnek a szövegtartalma, ugye pont amit én itt az előbb picit bővebben kifejtettem, hogy az emberségesség, a segítőkészség, az egymáshoz fordulás, tehát ez mind megvan a szövegben. Illetve hát az, hogy én nem gondolkodom feltétlen műfaji határokban, tehát valószínűleg ezért is határtalan népzene és határtalan férfiének, úgyhogy ez a határtalanság így eléggé jellemző rám.
1: Ez egy jó önmeghatározás.
2: És képzeld el, hogy egyébként nem úgy jött, hogy ezen annyira sokat kellett gondolkodnom, hanem hogy úgy voltam egyik nap, amikor az első lemezemet megálmodtam, és mindenképp olyan lemez szerettem volna készíteni, aminek a férfi éneklés áll a középpontjába, és egyik reggel felkeltem, és hát mondom, végül is ez olyan határtalan, mint én vagyok. És akkor így jött aztán az ötlet, hogy miért ne lehetne ez. Aztán ugye jött a határtalan népzene, tehát hogy valójában ez így, ez a határtalanság, ez mindenféle szempontból meghatároz, mert hogy nincsenek országhatárok sem, korosztálynak is, tehát nem csak gyerekeknek, vagy csak felnőtteknek, vagy csak időseknek éneklek, hanem mindenkinek. Úgyhogy ez egy védjegyem lett?
1: Ez egy öndefiníció, bár persze az a kérdés, hogy ezt hogyan definiáljuk, mit jelent a határtalanság?
2: Ugye alapvetően, amikor a lemezemen dolgoztam, akkor...
1: A határtalan férfiének.
2: Így van, a határtalan férfiének.
1: Ugye ebből kettő is volt.
2: Kettő is volt, ugye az első az 2021-ben, a másik pedig 24 végén jelent meg. Akkor, ahogy már említettem is, hogy ugye a címválasztásnál ez egy fontos szempont volt, mert hogy... Területileg nem csak a mai Magyarország területéről vannak ugye népdalok ezeken a lemezeken, tehát a Nagy Magyarország területéről is,

0: gyermekeknek szólnak, vagy éppen gyermekekkel foglalkoznak. Nyilván vannak olyan koncertek, amik felnőtt műsorok, és nagyon nagy élmény, amikor egy idősek otthonában mondjuk ellátogathatok, vagy egy idősek napjára, és hogy ott is ez a közösségi élmény mennyire sokat ad, hogy mennyire nagy szeretettel éneklik a népdalainkat, és visszaemlékeznek a gyerekkori élményeikre, úgyhogy ez is egyfajta határtalanság.
1: És a visszaemlékezés által talán meg is nyilvánul valamelyest a gyermeki én.
0: Hát hogyne, és ugye azért nem hiába mondják, hogy hogy az időskor a második gyermekkor, és ez pontosan látszik abban is, hogy egyébként azok a történetek jönnek ugye elő sokszor, amik mondjuk a gyermekkornak a legfontosabb történetei voltak. Hát most néhány hónapja egy idősek otthonában voltam lentiben, és a Bújbúj zöldágat és a Süsfelnapot akkora lelkesedéssel énekelték, hogy sokszor a gyerekek között nem látné ilyet. És tapsoltak rá, tehát hogy felemelő volt tényleg.
1: Hát figyelj, most ezt így elképzeltem. Lehet, hogy én is itt darra fakadok neked a zene
0: alatt. Csak nyugodtan.
1: Kubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gobinec Ákos, junior primadíjas, citeraművész, népdalénekes. Ákos, amit az előbb a határtalanságról mondtál, abból valahogy az is következik, hogy te vélhetőleg nem nagyon szereted a skatujákat, a különböző címkéket, a meghatározásokat.
2: Ez pontosan így van. A címkézés azt nem az én műfajom, és azt sem szeretem, hogyha egyébként nem tudom, művészeket vagy bennünket címkéznek. És talán azért is van az, hogy mondjuk nagyon sokszor a népdalénekesekről, egy mondjuk férfi népdalénekesről ugye sokaknak az jut eszébe, hogy akkor nem tudom, cifraszűrben, kalapban, csizmában kiáll a színpadra, és mondjuk
1: csak,
2: igen, és akkor csak ilyen nagyon tempós, csárdás dallamokat énekel, és közben kiabálgat, hát én nem ez vagyok. Úgyhogy aki ilyennek képzelt elő, akkor most lehet, hogy arrébb kapcsol, de hogy én meg pont ez vagyok, aki meg nem ebben látom nem csak a népdalénekes, hanem tehát nem ebben látom a művészetet. Ez is szerintem hozzátartozik, és alapvetően azt gondolom, hogyha valakinek ez az önazonos, hogy ő tényleg mondjuk cifraszűrben és csizmában énekeljen, akkor az nagyon szuper. Én viszont úgy vagyok önazonos, hogy mondjuk merek énekelni a saját érzelmeimről, vagy merek olyan műfajokat énekelni, adott esetben mondjuk lírai dalokat, rengeteg lírai népdalunk van, amiben a saját érzelmeinkről lehet énekelni, és egyébként sokszor ez a legnehezebb, ugye, amikor az embernek ki kell tárni a lelkét, a szívét, lelkét a közönségnek, és amikor mondjuk ott állok a színpadon egymagam, vagy nagy Isten egy másik kísérő hangszerrel, azért az így belegondolva, pont mostanában gondolkodtam ezen, hogy ez nem egy egyszerű feladat, tehát ebbe bele kell tanulni, valószínűleg ez a folyamatos gyakorlással lesz ez jobb és jobb, vagy igazából az ember időről időre felfedezi magában azt, hogy mivel lesz ő több, vagy mi az, amiben tud fejlődni, mert hogy az éneklés az tényleg évezredek óta az arról szól, hogy egyébként megmutatod az éppen aktuális lelkiállapotodat.
1: Azt, hogy mi van benned. És akkor ehhez nem tartoznak hozzá feltétlenül a külsőségek, vagy azok az autentikus népi viseletek, amelyeket megszokhattunk, vagy amelyeket társítunk hozzá?
2: Szerintem ez nagyon helyzetfüggő. Tehát, hogy én is ezzel úgy vagyok, hogy nyilván, hogyha egy olyan alkalomra megyek, ami kifejezetten mondjuk egy néptánc együttes műsora, akkor tudom azt, hogy oda lehet, hogy éppen azt a mellényemet veszem fel, ami mondjuk a paraszti hagyományban is elterjedt, vagy amit viseltek. De mondjuk azt is tudom, hogyha elmegyek egy díjátadóra, vagy mondjuk egy olyan koncertre, ahol szintén népdalokat énekelek, de mondjuk nagyon sok műfaj van, akkor mondjuk már lehet, hogy egy újra gondolt mellényt veszek fel, és vannak a kötetlenebb estek, ahol meg egy elegáns ingben, akár nem tudom, fekete farmergatyában meg lehet jeleníteni. Tehát szerintem ez nagyon helyzetfüggő, és azért is mondom ezt az önazonosságot, mert egyébként volt időszak, amikor tőlem is megkérdezték, hogy mondjuk miért nem hordok kalapot, vagy mondjuk nem tudom, miért nem olyan feszítve énekelek, mint egy-két régi faluban a férfi énekesek. És hosszú idő volt az, hogy elfogadjam egyébként saját magamnak is, hogy nekem az, tehát hogy az nem én lennék. Uh-huh. És hogy szerintem a művészetet úgy lehet hitelesen közvetíteni, hogyha egyébként én magam először el tudok helyezkedni benne.
1: A saját arcodra igazítod a népdaléneklés műfaját?
2: Igen, ugye amikor az ember tanul, mondjuk egy népdalt, akkor nyilván mi nagyon sokat dolgozunk ugye eredeti, autentikus felvételekkel. Nem feltétlen, persze kottát is látunk hozzá, de sokkal fontosabb az, hogy mit hallunk, és ugye hallás után tanulunk. Nyilván ez elsősorban most már felvételek, hang- vagy videófelvételek alapján történhet, és van egy időszak, amikor ez a másolás történik, tehát az első fázis, amikor igen, ő ott olyan díszítést használ, és akkor elsajátítjuk a stílusjegyeket.
1: Csúlyogatás.
2: Így van, azt is például így van, és szerintem az az igazán izgalmas, hogy azt utána mennyi idő alatt, és hogy tudjuk aztán sajátunkká tenni annyira, hogy az már tényleg a miénk legyen, és utána azt közvetíteni a közönség felé. Erre szerintem nincs egy jó recept, tehát hogy ez ahányan vagyunk, annyiféle szokás, vagy annyiféle időtartam, ez nagyon személyiségfüggő.
1: De az, hogy mondjuk saját magadra igazítod, az sok esetben egyfajta lehántást is jelenthet, nem? Tehát, hogy lehántod róla azokat, amelyek neked nem komfortosak, vagy nem fakadnak belőled, vagy nem érzed azt, hogy ezzel te azonosulni tudsz.
2: Igen, és itt egyébként gondolhatunk akár, nem tudom, technikai dolgokra is, tehát hogyha egy díszítést én mondjuk még nem érzek úgy, hogy azt úgy tudom megvalósítani, akkor azt mondom, hogy egyébként ezzel még várhatunk, vagy majd lehet, hogy 10 év múlva jön el az ideje annak. Ettől még szerintem tudok hiteles lenni, és tudok stílusosan énekelni. És egyébként én a tanítványaimnak is ezt mondom, hogy halljátok meg, és az az első, hogy meghalljuk a díszítést, vagy a stílusjegyeket, de sokkal fontosabb az, hogy utána te magad is belehelyezd az adott dalba, vagy az adott összeállításba saját magadat.
1: Az nem lehet, hogy te ilyen kortárs népdalénekes vagy?
2: Na, ez egy új definíció. Köszönöm.
1: Legközelebb ezt mondom. Kubinec Ákost hallották, aki kortárs népdalénekes. Jövünk vissza.
0: Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en. Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szépművészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás fő támogatója az MBH Bank. Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei, ma van a mentők napja, többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. A kormánynak 16 minisztere lesz. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat ezen a napon ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Az alkalomból a napokban országszerte elismeréseket adtak át a szervezet elhivatott és eredményes munkatársainak. A szervezet évente csak nem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a felelős állattartás napja alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, és előadásokat hallhatnak egyebek közt a kutyák viselkedéséről és a macskatartás alapjairól. Megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A spanyol hatóságok közölték, hogy a 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már megszervezték. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig kimenekítettek a hajóról és kórházban kezelnek. Többen ugyanakkor még a járványhelyzet beigazolódása előtt elhagyták a hajót, őket keresik a hatóságok. A WHO vezetője nyugalomra intette Tenerife lakosait, hangsúlyozva, hogy a fertőzés veszély rendkívül alacsony. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citeraművész, népdalénekes. Ákos, az előbb utaltál arra, hogy vannak tanítványaid. Ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen tanítasz.
2: Igen, 2025. szeptemberében, illetve nyarán ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek a Zeneakadémia népzene tanszékére, ahol ugye egyébként korábban végeztem is 2023-ban. Már egyébként az egyetemi éveim alatt tanítottam, Rákos Keresztúron voltam egy zeneiskolában, aztán a Bartók Béla Zeneművészeti Gimnáziumban, úgyhogy így a tanítás is mindig szorosan hozzátartozott az életemhez, és most is egyébként a Zeneakadémia mellett még Székesfehérváron is tanítok egy zeneművészeti gimnáziumban.
1: Népi énekművész tanár vagy, ugye? Mennyire érdeklődnek a fiatalok a műfaj iránt?
2: Ugye ez egy érdekes kérdés, mert hogy a különböző szintekre ráláthattam az elmúlt években is. Nyilván egy zeneakadémiára már azért azok jönnek, akik nagyon tudatosan, akár több évtizede, de minimum azért 8-10 éve arra tendálnak, hogy akkor ők zenészek vagy pedagógusok, zenepedagógusok szeretnének lenni. Úgyhogy ott azért egyértelműen az látszik, hogy nagyon elhivatott és tehetséges növendékek, hallgatók, felnőttek jönnek, ugye? Már ez is önmagában ugye egy érdekes dolog, hogy egy felnőtt képzés, tehát ebbe is azért nekem ez egy új szituáció volt, hogy szeptemberben visszamenni egyébként az Alma Materembe, és aztán még felnőtteket, tehát nálam mondjuk 4-5 évvel fiatalabb, vagy még annyival sem hallgatókat tanítani, és az eleje az nagyon fárasztó és energiaigényes meló volt, mert hát felkészülni az órákra nagyon érdeklődő csoportokat, illetve az egyéni órák keretében is nagyon érdeklődő hallgatókat kaptam, és egyébként ez egy folyamatos fejlődés, vagy egy tanulási út is. Nyilván most még ennek az elején járok az egyetemi oktatásnak, de nagyon izgalmas, hogy például olyan kérdések fogalmazódnak meg mondjuk az egyetemi hallgatókban, amik aztán bennem is elindítanak újabb kérdéseket, és akkor ez egy ilyen örök spirál.
1: Meg mindenkinek ad valamit, neked is a hallgatóktól.
2: Abszolút, igen, és egyébként folyamatosan azt érzem, hogy tanulok is. Tanítok egyébként népzene elméletet is a Zeneakadémián, és ott ugye nyilván minden órára felkészülök, de éppen egy olyan tárgyat, ez a tanítási módszertan, hogy kell tanítani ezt a tárgyat, ami meg aztán nagyon, persze van egy törzsanyagunk, de hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy reflektáljanak saját magukra, vagy éppen arra, amit én átadok, mert ebből fognak aztán később ők táplálkozni akár éveken vagy évtizedeken keresztül.
1: A népi énekművész, ugye előadó művész. Mit adsz át az előadó művészetből számukra? Mi ez a legfontosabb üzenet, amit fontosnak tartasz?
2: Elsősorban itt már annyit beszéltem a hitelességről és az önazonos előadásról, hogy ezt azért mindenképp fontosnak tartom kiemelni. Most ugye az egyetemen egyébként citera főtárgyat tanítok, de korábban már tanítottam énekeseket is. És emellett nagyon-nagyon sokrétű például egy énekesnek az élete, tehát túl azon, hogy megtanulja az anyagot, az az első lépés, vagy éppen egy koncertanyagot összeállít, hogy megy fel a színpadra, milyen szünetet tart azelőtt, mielőtt elkezd énekelni, milyen kapcsolatot létesít a közönséggel, úgy, hogy ugye azért mégiscsak ott van egy fal, mert te 2 méterrel magasabban vagy, mint a hallgató, vagy a néző, és utána egyébként mondjuk találkozol-e a közönségeddel, kapcsolatot építesz-e, van-e egy közössége, tehát nagyon-nagyon sokrétű, én azt gondolom, nem csak egy énekesnek, hanem alapvetően a zenésznek az élete, és hát akkor még abba bele sem mentünk, hogy egyébként kikkel dolgozol együtt. Tehát milyen zenészeket választasz magad mellé, adott esetben van-e olyan segítőd, aki mondjuk az adminisztratív dolgaidat intézi, tehát nagyon-nagyon sokrétű, de szerintem nagyon izgalmas, és én igyekszem ennek a szeleteit bemutatni egyébként a hangszeres oktatásban is.
1: De például arra mennyire törekszel, hogy szabadságot adja hallgatóidnak, tehát hogy azt a fajta műfaji határátlépést, amit te is megvalósítasz, azt ők is tegyék meg?
2: Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, pláne a mai világban, amikor 1000 millió műfajjal és dallammal találkoznak a fiatalok és idősebbek egyaránt a médiában, a rádióban, tehát éppen a ki merre megy. És egyébként van a citerásoknál ez a különböző témacsoportokban dolgozunk, és van egy 4 témacsoport, és a negyedik témacsoport az éppen az, hogy egyébként olyan dallamokat, vagy olyan műfajokat átvinni citerára, amik mondjuk eredetileg nem citerásak lehettek.
1: Például?
2: Tehát például egy versfeldolgozást megvalósítani citerán, vagy improvizálni, vagy éppen filmzenét áttenni, vagy egy klasszikus zenei átiratot. És az elmúlt fél évben az egyik hallgatón például a Schubertnek az Erlkönigjét csinálta meg citerákra, mert 3 voltak, és ez például kifejezetten élveztem, hogy ugye ott már kamarazenélés van, melyik hangszeren, hogy jelenik meg a különböző szólam, úgyhogy én nagyon, és egyébként biztatom is erre a növendékeket is, hogy bátran próbálkozzanak, és ha valami nem sikerül, hát majd tovább lépünk, és a következő fog sikerülni.
1: Mindig lehet egy újabb lépést tenni.
2: Hát abszolút, és egyébként ezt én is éreztem, hogy nyilván, és most is érzem, hogyha valamit nem érzek beváltnak, vagy nem érzem azt, hogy ezzel tudnék azonosulni, akkor majd egy következő sikerülni fog.
1: Köszönöm. Kubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gobinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, névdalénekes, ugye kortárs névdalénekes is egyben.
2: Most már megalkottuk ezt a definíciót.
1: Ez most már hozzátartozik.
2: Én ennek amúgy örülök, úgyhogy köszönöm a segítséget.
1: Jaj, hát figyelj, az ihlet tőled jött, tehát ehhez te kellettél, a te személyed. De Ákos, közben azért neked voltak, és szerintem vannak is, ez nem múlik el, zenekar létrehozó ambícióid. Nem csak ambíció, hanem te meg is valósítottál két zenekart. Az egyik a Zeke Band, ennek vagy az alapító tagja, 2017. decemberében alakult, a másik pedig a Csádé zenekar, amely 2014. májusában. Mi a különbség a két zenekar között? Tehát viszonylag rövid időn belül hoztad létre őket.
2: Igen, rövid időn belül, viszont azért két különböző korszakában az életemnek, ha ezt lehet így mondani, mert hogy akkor kezdem először a korábbival, tehát a Csádé zenekarral, ami egy zalai népzenei együttes egyébként, most már valóban 12 éve, hogy megalapítottam, és ottani zenésztársakkal együtt. Ez úgy jött az ötlet, hogy a székesfehérvári Herman László gimnáziumba akkor ketten jártunk zalaiak, Csonka Bogival, aki egyébként klarinétos és énekes, illetve ő is citerás is volt, és azon tanakodtunk, hogy amúgy milyen jó lenne egy zenekart alapítani, de hát hogyha már mindketten zalaiak vagyunk, akkor ezt miért ne tegyük meg Zalában, és aztán így alakultunk meg ottani zenészekkel, és az idő előre haladtával aztán azt láttuk, hogy egyrészt ott a környéken is egyre több lehetőségünk lett, illetve határon túlra is azért hívtak bennünket, ugye ott közel volt a szlovén határ, illetve az osztrák határ is, és ezért az mindig izgalmas, amikor a magyar népzenét különböző nemzetközi fesztiválokon lehet bemutatni. És ezen felül pedig elkezdtünk aztán velük közösen egy tehetséggondozó programot, népzenei táborokat, majd kurzusokat kezdtünk el szervezni, és ebből jött aztán létre 2021-ben a SZÉF Egyesület, ami pedig már kifejezetten erre fókuszál, a tehetséggondozásra, a fiatal tehetségek felkarolására, illetve egyébként most van egy programunk a tehetségek nyomában, zalai szegregált településeket látogatunk meg, és gyakorlatilag ott próbáljuk a fiatal tehetségeket felfedezni, mert hogy azt látjuk, hogy egyébként nyilván kevesebb lehetőségük van nekik akár a művészet oktatásban való részvételre, és inkább mi megyünk helybe, és akkor most három településen vagyunk. Ez a Csádé zenekar, a másik pedig a Zeke Band, akik viszont már az egyetemi tanulmányaimhoz kötődnek, mert hogy 2017-ben kezdtem a Zeneakadémiát, és abban az évfolyamon ez egy nagyon kuriózumnak számító évfolyam volt, mert hogy hárman voltunk fiúénekesek, ez egy ritkaság, tehát általában egy van, de van, hogy nincs fiúénekes az adott évfolyamon.
1: És van, hogy ilyen magányos, hogy csak egyedül van a fiúénekes az egész évfolyamon?
2: Abszolút, igen, van, hogy magányos, persze nyilván ott azért jó pár, ugye általában azért a népdalénekesek, tehát túlnyomó többségében női népdalénekesek vannak, de éppen akkor hárman voltunk fiúk, Horváth Bálinttal és Hegedűs Istvánnal, és akkor az akkori mesterünk Vaklár Anna adta azt az ötletet, hogy milyen jó lenne már egy formációt létrehozni, és akkor így indultunk el. Sok-sok könyvbemutató énekeltünk, illetve különböző lemezeken. Egyébként a Határtalan férfiének című lemeznek is az első és második részén is, mert hogy egyébként mindig is érdekelt a férfi éneklés önmagában is, de hogy aztán ennek milyen különböző lehetőségei vannak, és mindhárman hangszeres zenészek is vagyunk, úgyhogy ez még hozta magával azt, hogy akkor tudjuk magunkat kísérni is. És ez tovább fejlődött, az talán még így a honlapomon nincs is fent, aztán a Cantus Farinalis ének együttesbe, ami pedig a legújabb, hát most már egy éve megjelent lemezemen hallható, és ott pedig már heten vagyunk fiúk, és ott több szólamú férfi énekek hangzanak el. Az egy nagyon-nagyon izgalmas projekt. A diplomakoncertemre csináltam meg először, és alapvetően is mindig is érdekelt az, hogy persze a magyar népzene egy szólamú, de hogy milyen, amikor akár ez az egy szólam megszólal sok ember előadásában, de milyen, amikor külön válnak ezek a szólamok. Most egyébként mind a két projekt, tehát hogy mind a Zeke Band, mind a Cantus Farinalis egy picit így pihenőpályán van, mert rengeteg más teendő van így az életemben, vagy az életünkben, de azért mindenképp szeretnék ezzel majd a későbbiekben még többet foglalkozni.
1: És milyen formában? Tehát ugyanígy koncerteznétek?
2: Igen, elsősorban, tehát, hogy ez az alkotói munka, ez azt gondolom, hogy egy fontos célkitűzés lehet, de akár a tudáshátadás, mondjuk hangszerbemutatókat, vagy interaktív énekórákat csinálni. De most egy picit azt érzem, hogy talán így most, hogy rákérdeztél a több szólamú éneklésben, valóban annyi plusz inspiráció van még, vagy annyi lehetőség, hogy azért az alkotást helyezném előtérbe ebből a szempontból.
1: Lesz itt még zekeben.
2: Bízunk benne, így van.
1: Köszönöm szépen. Gubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerény Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, népdalénekes, aki a Muze Magyarország Egyesület ügyvezetője. Ez az egyesület milyen célkitűzést szolgál?
2: A Muze Egyesület alapvetően Magyarországon is most már több mint 30 éve működik, de egy világhírű hegedű művész Yehudi Menuhin hozta létre 1990-es években. Azzal a céllal, hogy Menuhin azt álmodta meg, nagy hatásra volt egyébként ugye Kodály Zoltán is, hogy alapvetően a művészetekkel nagyon sok olyan gyermek és fiatal nem találkozik szociális vagy egyéb körülmények miatt, akiknek egyébként szüksége lenne rá. Hozzáteszem, hogy ezt én is vallom, hogy a művészeteknek mindenkire szüksége van, és mindenkinek szüksége van a művészetekre is. Szóval, hogy ő álmodta meg ezt a projektet, és alapvetően ennek a funkciója, vagy a célja, hogy a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációját segítse. Itt ugye különböző helyzetekről beszélhetünk, tehát ugye testi vagy szellemi rendellenességgel élő gyermekekről, de ugyanúgy oda tartozik a hátrányos helyzetű gyermekek közé az etnikumok, vagy éppen akár bevándorló gyermekek, tehát akiknek mondjuk nyelvi nehézségei vagy kulturális nehézségeik vannak, és Menuhin azt vallotta, és ezt milyen jó, hogy így tette, vagy azt tűzte ki célul, hogy a művészetek nagy segítség lehet abban, hogy ezeket a nyelvi, kulturális, vagy akár különböző betegségekből adódó különbségeket legyőzzük a művészeteknek köszönhetően, és lehet, hogy mondjuk két gyermek különböző nyelvet beszél, de a zene, vagy a képzőművészet, vagy a tánc egy olyan közös nyelv, amiben aztán nem számít az, hogy ki honnan jön, és ki milyen anyanyelven beszél.
1: Uh-huh. És a gyakorlatban hogyan valósul meg ez a program? Mit tudtok tenni?
2: Alapvetően általános iskolák alsó tagozataiban vagyunk jelen, 6 és 11 év közötti gyermekeknél, és heti szinten látogatják a művészeink az iskolákat. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag órarendszerűen, tehát beépülnek az órarendbe a muzeórák. Van, ahol persze ezt mondjuk egy művészeti óra terhére teszik, de van, ahol kifejezetten be is kerül az órarendbe a muze foglalkozás, vagy a muzeóra. Összművészeti program vagyunk, tehát ez ugye azt is jelenti, hogy mindenféle művészeti ágból színészek, táncosok, zenészek, képzőművészek, és ugye a digitális technikák is most már ide tartoznak, megjelennek a művészeink, és van ez az úgynevezett CAT modell, ami ugye az angolból jön, a Children, Teacher és az Artist, és alapvetően ugye a gyermekek, a művészek és a pedagógusok, és a célunk az, hogy mindhárom fél részt vegyen egyrészt a közös alkotásokban, másrészt pedig inspirálódjon. Ugye a gyermek inspirálódik azáltal, hogy a művész odaviszi a foglalkozást, és bemutat mondjuk olyan tudást, vagy olyan alkotásokat, amelyel korábban nem találkozhattak a gyerekek. A pedagógus olyan módszereket kaphat, ami bizonyára az ő pedagógiai tevékenysége során is jól jöhet, és arra mindig törekszünk is, hogy a pedagógusok részt vegyenek a foglalkozáson, és aktívan kapcsolódjanak be. És hát a művésznek pedig azért jelent plusz inspirációt, mert hogy egyrészt másik művésztársával, tehát két művész visz egy osztályt, dolgozik közösen, illetve hát olyan kreatív energiák szabadulnak fel a gyerekekből, hogy mondjuk lehet, hogy a művészek abból készítenek egy saját kiállítást, vagy saját lemezeket. Gesus Messi például az Átváltozás című lemezét ebből a muze élményekből, részben a muze élményekből alkotta meg. Egyébként itt is, hogyha már itt a határtalanságról beszélünk, hogy azért azt így megfigyeltem, hogy valószínűleg ezért kötődöm én is ennyire ehhez a programhoz, mert egyrészt olyan társadalmi rétegnek adhatunk, akik nem biztos, hogy a mindennapokban részesülnének művészetoktatásban. Másrészt pedig, hogy olyan művésztársakat ismerhetek meg, akik az élet minden egyes területén mozognak, színészek, zenészek, táncosok és így tovább, és velük is annyira jó ötletelni, vagy éppen beszélgetni. És én 2018-ban csatlakoztam egyébként a programhoz akkor művészként, pont Gesszus Mesi volt a Zene Akadémián a népének tanárom, és ő hívott be engem ebbe a programba, és aztán 2021-től mint kommunikációs munkatárs, és 2025. januárjától vettem át az ügyvezetést.
1: És a tehetséges gyerekek sorsát nyomon követitek? Tehát találkoztok velük a későbbiekben is? Vagy mennyire rendszeres ez a kapcsolódás?
2: Igen, alapvetően ugye az év folyamán folyamatosan végigkövetjük, sőt vannak úgynevezett évzáró bemutatóink is, ahol összejönnek a csoportok, az osztályok, és itt nem a produkción van a lényeg, tehát nem az a fontos, hogy most ki mit visz színpadra, és nem pontozzuk, meg nem zsűrizzük, hanem hogy együtt legyen a múze közösség, és a gyerekeknek is ez egy plusz motiváció, hogy mondjuk a saját kortársaik előtt, vagy szüleik előtt, vagy tanáraik előtt bemutathatják azt, amivel az év során foglalkoztak. De vannak egyébként olyan felnőttek is, akik nagy szeretettel emlékeznek vissza a muzeórákra, és egyébként ez egy nagyon aktuális sztori, mert két hónappal ezelőtt, karácsony előtt bementem egy papírírószer üzletbe, és a múze nevére kértem a számlát. És mondja a pénztáros, hogy ez az a múze, akik ilyen művészeti program? És teljesen lehűltem, mert hogy hát ez annyira váratlan szituáció, hogy egy számlázásnál megkérdezik. És mondom, igen, hát ja, hát mert ő a Helga néni és a Csaba bácsi osztályába járt, még a Vörösmarty iskolába, és mennyire jó élményei vannak a múzeórákról, és reméli, és mennyire örül, hogy még megy ez a program, és gyakorlatilag nekem ez egy karácsonyi ajándék volt, mert hogy tényleg visszaemlékeznek, és az életben tényleg ez egy véletlen volt, hogy éppen egy papírírószerboltba találkoztunk, úgyhogy vannak azért ilyen érdekes és nagyon, nagyon jó sztorik és történetek is.
1: És hát nyomot hagyott, látod?
2: Abszolút, igen. És ez egyébként mennyire jó, hogy tényleg így visszaemlékeznek, és beugrik, hogy kik voltak a művészek.
1: Na, hát csak azt kell mondani, hogy múze.
2: Így van.
1: Gubinec Ákos a vendégem, jövünk mindjárt vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Gubinec Ákos, junior primadíjas, citera művész, kortárs népdalénekes, akinek egyébként számtalan, vagy jó számos projektje van. Ezek közé tartozik a Zöldben zeng a dal, amely ugye valahol a természetben való létezést, a természetben való éneklést, közös éneklést preferálja.
2: Igen, ezt a projektet én tavaly álmodtam meg, mégpedig azért, mert egyébként akkor a Budapest 100 rendezvénysorozat keretein belül meghívást kaptam a Rózsa utcába, egy közösségi kertbe a 6. kerületben, és ugye alapvetően tudni kell erről a közösségi kertek rendezvénysorozatát, hogy ugye ez egy több hétig tartó

0: ezt meg, hogy hát miért ne lehetne ezt a kettőt összekapcsolni, hogy a természetben vagyunk, és egyébként meg éneklünk szabadon, vagy éppen tanulunk egy új dalt, és először Budapesten a Városligetben és a Margit szigeten csináltam erre egy estet, vagy hát egy eseményt, és tényleg az volt a cél, hogy a Városligetben éppen csak leültünk a Liget közepére, a Margit szigeten meg sétálgattunk, és közben énekeltünk, és aztán volt egy hosszabb túrája novemberben, vagy októberben, a Pilisben, amikor pedig tényleg egy 3-4 órás túra volt, és ott részben megállóknál énekeltünk, tehát akár külön erre a célra megálltunk, vagy éppen a séta közben, tehát a túrázás közben, és hát nagyon-nagyon jó élmény volt azt látni, hogy egyébként jöttek olyan emberek, akik mondjuk korábban is túráztak, tehát mondjuk akár kék túrázni jártak, tehát kifejezetten abból a világból érkeznek, de megragadta a figyelmüket, hogy hú, hát ez milyen izgalmas program. És jöttek olyanok is, akik meg mondjuk nem annyira szerettek túrázni, de hogy pont az éneklés szeretete miatt felfigyeltek erre, és akkor itt találkozik aztán a két közönség, és ez tényleg nagyon, nagyon jó élmény volt látni és hallani.
1: Ez a célközönség, nem?
0: Így van.
1: Aki mindkettőt szereti.
0: Így van, és egyébként ezt aztán még lehet bővíteni is akár, tehát, hogy nyilván a kutyások is biztos nagy szeretettel jönnek, mert hogy nyilván túrázni nagyon jó kutyával is, tehát, hogy ez...
1: Ebben még van perspektíva.
0: Igen, így van.
1: De egyébként mit ad a természet? Tehát mit ad hozzá az éneklés élményéhez?
0: Alapvetően ez a szabadságérzet, ami a természetben van, és én mindig érzem, amikor túrázni megyek, hogy friss levegőn vagyok, nem a városi zajban vagyok, és nem az autók dudája, vagy a smog az, ami igazán zavar, és nem ez az óriási sietség, hogy most 5 percen belül, ha nem érek oda, akkor összedől minden, hanem hogy tényleg ez a nyugalom. Tehát, hogy elindul az ember délelőtt 11 órakor, és nem azt gondolkodik, hogy jaj, majd másfél óra múlva alig várom, hogy célba érjünk, hanem hogy úgy megyünk szabadon, és egyébként olyan embereket ismerünk meg, és tényleg teljesen random emberek jöttek össze, csak azért, mert mondjuk szeretnek túrázni, vagy szeretnek énekelni, és ez a közösség megint az, amit azért ki kell emelnem, hogy nem azért hoztam létre ezt a projektet, sőt, kifejezetten nem is szeretném, hogyha ez egy ilyen 200-300 fős túrák lennének, hanem ez 15-20 fős családias túrák, és alapvetően azt a célt szolgálják, hogy tényleg aki eljön, ott jól érezze magát, ha valaki akar, vagy szeretne bekapcsolódni az éneklésbe, bekapcsolódhat, de hogy ez sem kötelező. És igazából az idei évben is ez a fő célunk, hogy egyrészt ezt folytatnia, ami már elkezdődött, viszont szeretném akár vidékre is elvinni, tehát ugye a Pilisben már voltunk, de nagy szeretettel vinném például Zalába ezt a
1: például
0: projektet.
1: Például
0: Novára, így van, Nova községbe, vagy arra a környékre, úgyhogy a tavasznak az első zöldben zenga dal alkalmai között majd zalai állomások is lesznek, ezek egyébként néhány hét múlva meg is jelennek majd a közösségi oldalaimon.
1: És milyen egyéb projekteket szervezel? Mert azért te rendszeresen útjára indítasz újabb és újabb utakat.
0: Igen, igyekszem mindig ötletelni és alkotni és inspirálódni. Most ezen felül még kettő nagyobb projekt van, az egyik a Mohács emlékezete, hiszen ugye a Mohácsi vésznek az 500. évfordulója van, és ennek apropóján a Tarsoly zenekarral közösen egy olyan népzenei műsort hozunk létre, amely a mohácsi eseményeket dolgozza fel, de nem kifejezetten csak olyan dallamokkal, amik arról a vidékről származnak, hanem vannak benne erdélyi népdalok is, illetve alföldi dallamok is, különböző hangszerfelállásokkal, vonós zenekar, szólóének, a koboz is megjelenik, illetve a citera is meg fog majd jelenni, és ezt szeretnénk elvinni minél több településre, akár fesztiválokra, de akár egyébként határon túlra is. A másik pedig a Határtalan népzene, aminek ősszel lesz majd 8 koncertje különböző nagyvárosokban Magyarországon, és ez egy nagyon izgalmas projekt számomra, ez egyébként a Múló Európa Alapítvány támogatásával fog majd megvalósulni, és ezt az egész projektet én úgy fogom fel, mint egy talán mint egy mérföldkő az életemben, mert ez lesz az első olyan olyan előadás,

0: megoldás, amit én magam álmodok meg, és aztán majd rakunk persze egy rendező segítségével színpadra, de a célja az az, hogy egyébként ez a műfaji határtalanság, ez itt még inkább megjelenjen, és hogy én mondjuk adott esetben ne csak népdalénekesként, ezt a csakot idézőjelbe teszem természetesen, hanem mondjuk egy picit színészként is megjelenjek, vagy mondjuk más műfajokat is énekeljek. Nagyon várom ezt a projektet, most még az adminisztratív előkészítése zajlik, de őszre kész lesz, úgyhogy bízunk benne, hogy egy sikeres együttműködés lesz ez is a zenésztársakkal.
1: Könnyen lehet, hogy több évre is meghatározza az életed. Ez a
0: hát bízom benne, egyébként ez a cél, hogy egy olyan alkotás, vagy egy olyan előadás jöjjön létre. Egy picit úgy is gondolok erre, mint egy ilyen társulati darabra, hogy lehet, hogy éppen ez elindít, vagy kinyit újabb kapukat.
1: Olyan sok minden van a te életedben.
0: Igen, igyekszem, és nem is unatkozom.
1: Nem is tudom, hogy lenne rá időd.
0: Úgyhogy igyekszem, még mindig azt mondom, hogy a szabadidőmben is általában a hobbimat tűzöm, persze azért próbálok kikapcsolódni is, az arra mindenképp szükség van, de ezek is nagyon feltöltenek.
1: Így határtalanul.
0: Így van.
1: Vagy jelen a világban. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Öröm volt veled beszélgetni.
0: Köszönöm én is a lehetőséget.
1: És akkor hogy is volt, hogy kortárs népdalénekes?
0: Legyen ez most már
1: legyen.
0: Legyen akkor innentől ez a definíció.
1: Figyelj, én most már így búcsúzom el tőle.
0: Megvettük.
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is.
1: Gubinec Ákos volt a vendégem, junior primadíjas citera művész, kortárs népdalénekes, a Muze Magyarország Egyesület ügyvezetője. Én ezzel búcsúzom. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Megalakult az új országgyűlés, visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok, többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Megalakult az új országgyűlés, a képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd titkos szavazással megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest, és letette esküjét Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke is. A kormányfő beszédében azt mondta, nem uralkodni, hanem szolgálni akarja hazáját, és új korszakot ígért Magyarország számára. Hangsúlyozta, szembenézésre, igazságtételre és megbékélésre van szükség. Közölte, hogy az elsők között nyújtják be a nemzeti vagyon visszaszerzési és védelmi hivatalról szóló törvényt, mert a magyaroknak joguk van tudni, hogyan lett a közpénzből magánvagyon, az állami vagyonból politikai befolyás. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Gratulált az ukrán elnök is. Volodymyr Zelenszky X-en azt írta, Ukrajna kész erős kapcsolatokat építeni a két ország között a jószomszédi viszony és a kölcsönös tisztelet talaján. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napi rendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio, amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. A perzsa-öböl beli állam gyakran vállal közvetítő szerepet a közel-keleten a szemben állók között. A tavaly ősszel megkötött gázai tűzszünet létrejöttében is jelentős szerepe volt. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási rizsdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Napos gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről, a nullás kilométer követi elképező talapzatról a Magyarok nagyasszonya szobor, Körmendi Frém Jenő alkotása. A kecses márvány alak 1932-től Budapest ostromáig jelölte az ország útjainak kiinduló pontját. Hogy ekkor pontosan mi történt a Madonnával, nem lehet tudni. Megsérült-e, megsemmisült, vagy esetleg csak valaki magával vitte, a mai napig rejtély. Az 50-es években a kor szellemének megfelelően egy távolban néző munkás alak került a helyére, majd 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, ami ténylegesen egy nullát mintáz. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az óbudai TE csapatánál kezdte kapus pályafutását Koreny József, akiről később tangót neveztek el Argentínában. A 20-as évek közepén Uruguayba utazott, Dél-Amerika ekkor még ismeretlen terepnek számított a magyar labdarúgók körében. Koreny volt az első, aki magyarként ezen a földrészen próbált szerencsét. Nem sokára az argentin Racing Clubhoz szerződött, a helyi lapok így írtak róla. Rövid 8 havi működése után ugyanolyan népszerűségre tett itten szert, mint más kapusok egy egész évtized alatt. Akkor a sztár lett, hogy képeivel díszítették a csokoládés és cigarettás dobozokat, egy argentin zeneszerző pedig a tiszteletére megírta a Koreny tangót. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajómalmok első említése az 1300-as évekből való, de tömegesen csak a 18.-19. Században terjedtek el. A főváros térségében a hajómalmokat lánccal a folyóba vert karóhoz, az úgynevezett malomszeghez kötötték. Éjjel-nappal folyt rajtuk a munka, így a vízimolnár napi 1200-1600 kg gabonát tudott megőrölni. Munkadíja a gabona 10-15%-a volt. Egy hajómalom értéke 3 falusi ház árával volt egyenlő. Így a vízimolnárok tehetősnek számítottak, és mesterségük biztos megélhetést jelentett generációkon át. A vízimolnárok malmaikat szinte teljesen fából készítették. Szintén fából rendkívül pontos fogaskerékrendszereket alkottak, de zsákfelvonó és lisztszitáló berendezéseket is készítettek. Télen a jég elől a hajómalmot védett helyre bontatták. A budai oldalon az Óbudai kikötőbe, Pesten pedig a mai Fővám tér helyén egykor elterülő Molnár-tóba.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1956-os forradalomban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem számos orvostanhallgatója, oktatója és dolgozója vett részt, elsősorban a sebesültek ellátásában. A szovjet invázió után közülük sokan emigrációba kényszerültek, másokat viszont elért a kommunisták bosszúja. A következő évtizedtől megélénkültek a külkapcsolatok, így sikerült lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Megindult a német és az angol nyelvű oktatás, és olyan fejlesztésekre is sor került, mint a nagyvárattéri elméleti épület megépítése. Az intézmény az ezredfordulón olvadt össze a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptemberében kezdődött.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Sokszor mondjuk pestiesen szólva. Valóban, egy nagyvárosnak megvan a maga szlengje, egyes kifejezések azonban már eltűnőben vannak. Bablevesnek hívták a hajnalban nyitó kocsmákat. A reggel záró mulatókból kitessékelt vendégek részére itt bablevest és más laktató ételeket szolgáltak fel. A csöngetős mozik a 30-as években üzemeltek, amikor a filmeket több részletben vetítették. Ezekben a zugmozikban a gyakori szüneteket előzetesen csengővel jelezték, hogy a hirtelen kivilágítás ne hozza kellemetlen helyzetbe az összebújt szerelmes párokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Rendszerváltó népünnepét tartottak a Kossuth téren. Többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A választók áprilisban nem csak a kormány, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást a Tisza pártnak, fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kérte a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő, a kormánynak 16 minisztere lesz. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással kísért rendszerváltó népünnepét tartottak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A tér és a környező utcák délutánra már szinte teljesen megteltek, a program éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódott. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a Felelős Állattartás napja alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, bepillantást nyerhetnek a postagalambok világába is. A rendezvényen több állatvédő szervezet is bemutatkozik. Ma van a Madarak és Fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a Nemzeti Park igazgatóságok és az Állami Erdészeti Társaságok országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Pályakarbantartás miatt ma is változik az elővárosi menetrend. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a Nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a Nyugati helyett a Keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet, néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Andrássy Gyula gróf és miniszterelnök nevét viseli a magyar Champs-Élysées, aminek az építését ő maga szorgalmazta annak ellenére, hogy az 1870-es években még egy főútvonal sem épült ezen a környéken. Sok tárgyalás és egyeztetés előzte meg a tényleges munkálatokat. Így jogosan érezhette a magyar államférfi sajátjának a legszebb budapesti sugárutat. Az Andrássy út alatt fut az a föld alatti, ami a kontinentális Európa első metrója volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai várbarlang eredetileg természetes képződmény. A várhegy alatti hőforrások mosták ki az üregeket. A barlangfülkéket már az itt élő ősemberek is használták 350 ezer évvel ezelőtt. Ezekhez később házak pincéit és kutyait is hozzácsatolták, majd egyéb bővítéseket is végeztek. A barlangrendszer nagyjából 12 méter mélyen helyezkedik el, és a mesterséges részeivel együtt 3300 méter hosszú. A II. Világháborúban a német hadsereg is használta raktárként és harcálláspontként, de itt működött a sziklakórház is, ami ma már Budapest egyik legkülönlegesebb múzeuma. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Magyarország legnagyobb víz alatti barlangja a Molnár János barlang a Szemlőhegy alatt, Budapest második kerületében található. Nevét arról a Molnár Jánosról kapta, aki száraz járatait már 1856-ban bejárta, és elemezte a víz kémiai összetételét. Az általa készített barlangtérkép nyomtatásban nem jelent meg, az eredeti példány pedig már nem lelhető fel. Az első publikált felmérése 1942-ben jelent meg a Budapest meleg gyógyforrásai című könyvben. A barlang a nagyközönség elől le van zárva. A látogatásához és a merüléshez külön engedély szükséges. A barlangban fakadó termálvizet a Szent Lukás gyógyfürdő hasznosítja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasába alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Rendszerváltó népünnepét tartottak a Kossuth téren. Többnyire napos, szeles idő lesz ma. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A választók áprilisban nem csak a kormány, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást a Tisza pártnak, fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kérte a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő, a kormánynak 16 minisztere lesz. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással kísért rendszerváltó népünnepét tartottak a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és a reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. A tér és a környező utcák délutánra már szinte teljesen megteltek, a program éjszakába nyúlóan meglepetés vendégekkel, kulturális produkciókkal folytatódott. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a Felelős Állattartás napja alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. A délután 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbe. Bepillantást nyerhetnek a postagalambok világába is. A rendezvényen több állatvédő szervezet is bemutatkozik. Ma van a Madarak és Fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a Nemzeti Park igazgatóságok és az Állami Erdészeti Társaságok országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Pályakarbantartás miatt ma is változik az elővárosi menetrend. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a Nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok napközben a Nyugati helyett a Keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. Napos, gomoly felhős idő lesz, csak délután délnyugat felől növekszik meg a felhőzet, néhol lehet elszórtan egy-egy zápor, esetleg zivatar. A szél időnként megélénkül. A hőmérséklet napközben általában 22-28, késő este 12-19 fok között alakul.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti keletnyugati metró építését az 1950. évi kormányhatározat a következőképpen indokolta. A növekvő forgalom lebonyolítását egyedül a földfeletti közlekedési hálózat fejlesztésével biztosítani nem lehet. Ez a megállapítás nagyképűnek tűnhet, hiszen a II. Világháború után nagyjából 10-15 ezer közúti gépjármű volt forgalomban. A metróépítés sürgős megkezdését sokkal inkább indokolta a III. Világháborútól való félelem, mely esetén a metrórendszer akár óvóhelyként is működhetett volna.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hazai malomipar fénykorában az 1860-as években állt a legtöbb hajómalom a Dunán, amikor a gabonaszállítmányok legnagyobb része még vízi útvonalakon érkezett. A gőzmalmok a nagybirtokon termesztett búza őrlésére és a finomliszt exportjára rendezkedtek be, a hajómalmok pedig a környékükön élő kistermelőket szolgálták ki. Őrültek a házi kenyérhez búzát és rost, és alkalmazkodva a helyi igényekhez kukoricát, a sörgyártáshoz árpát, de még fűszerpaprikát is. A fővárosban az 1920-as évektől ismerik az utolsó óbudai hajómalmot, a Duna más szakaszain azonban még sokáig működtek. A régi vízimolnárok emlékét utcanevek őrzik, ilyen például Óbudán a Vízimolnár utca és a Vízimalom sétány, a belvárosi és a Soroksári Molnár utca, illetve az utóbbi városrészben a Molnár-sziget és Völgyhajó utca elnevezések is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszminőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi mesmerféle delejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát űzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madács Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is följegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budaörsi repülőtér az ország legrégebbi, ma is létező kisgépes nemzetközi repülőtere. Ma már főként sportrepülőgép forgalmat bonyolít le. Régi központi épülete 1937-ben épült ipari műemlék. A repülőtér megvalósításának igénye először 1931-ben merült fel, azonban a gazdasági világválság miatt csak 6 évvel később készült el. A II. Világháború végére gyakorlatilag az összes budapesti repülőteret lebombázták, az akkor még félig kész Ferihegyet is. A budaörsi maradt a legjobb állapotban, ezért a háború után innen kezdődött a hazai repülés újraindítása. Ideiglenesen ez lett Magyarország nemzetközi repülőtere, ahonnan 46 októberében elindultak az első járatok, először Debrecenbe, majd Pozsonyba és Prágába is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lépj be az örök lét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás főtámogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap és holnap után hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Megérkezett Teneriffére a hantavírus fertőzésben érintett hajó. Hidegfront érkezik esőben, lehűléssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat megalakulásának 78. a hazai szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját ünneplik. A szervezet évente csak nem 2.300.000 beteget lát el. Hálózatok 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Megérkezett Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényekre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz erősen felhős az ég. Délelőttig helyenként napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Éjszaka általában 6-16, délután 20-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kettes metró építését a sajtó folyamatosan figyelemmel kísérte. Az építés első szakaszában még ilyen hírek jelentek meg. Az 1952. évi munkaverseny második helyezettje a Föld alatti vasútépítő vállalat, mely első félévi tervét 111,1%-ra teljesítette. Az 1963-ban kezdődött második építési szakaszban a sajtó már kereste a szenzációkat. Nagyon várta a Duna alatti átfúrást, hát ha ott történik valami rendkívüli esemény. Azonban egy vízbetörés nem ott, hanem a Rákóczi út alatt az Uránia és a Rókus kórház között következett be, melyet sikerült a közvélemény elől eltitkolva elhárítani.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kőbányán található a Csősztorony utca. Az 1844-ben épült Csősztorony egy ma is álló romantikus épület ebben a 10. kerületi utcában, amely a csőszök munkáját segítette. Az épület tetejéről jól beláthatóak voltak a környék szőlőültetvényei, amelyeket gyakran károsítottak meg a tolvajok. A Csősztorony annyira fontos épület volt a maga idejében, hogy Kőbánya címerében is felbukkan.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lukácsfürdő irodalmi alkotásokban is gyakran felbukkan. Ottlik Géza Iskola a határon című regényének kezdő jelenete is itt játszódik. Valamint Nádas Péter is megemlékezik róla a nagyszabású Párhuzamos történetek című regényében. Kolozsvári Grandpierre Emil így ír visszaemlékezéseiben. A Lukácsfürdő nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a feladatot töltötte be, mint hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozású a kocsmai törzsasztalai. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1944-ben, a II. Világháború idején a német SS és a nyilasok az alagútban harcálláspontot rendeztek be, melyhez a Szentgyörgy téri aknát is felhasználták. A háborúban a romantikus stílusú nyugati kapuzat megsemmisült. Helyreállítására 1949-ben került sor, melyet Meghárt Ágos tervei alapján építettek újjá kváderkövekből. Ekkor aszfaltozták le az utat, valamint a 6 méteres útpályát 6,9 méterre szélesítették az északi járda megszüntetésével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Holnap és holnap után hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Megérkezett Teneriffére a hantavírus fertőzésben érintett hajó. Hidegfront érkezik esőben, lehűléssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat megalakulásának 78. a hazai szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját ünneplik. A szervezet évente csak nem 2.300.000 beteget lát el. Hálózatok 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Megérkezett Teneriffére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényekre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz erősen felhős az ég. Délelőttig helyenként napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Éjszaka általában 6-16, délután 20-26 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.
1: Ez a Capriccio, a Papageno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Pályafutása során 5 Artisjus díjat kapott kortárs magyar zene előadásáért és bemutatásáért, valamint 2012-ben Artisjus életműdíjban részesült. Déri György szólistaként és kamaraművészként rendszeresen koncertezik itthon és külföldön, rádió és televízió felvételeket készít. 2020 óta az ausztráliai Griffith University Queensland Konzervatóriumának vezető oktatója. Több publikáció szerzője, 2024-ben pedig megjelent egy csipetnyi mágia, avagy Miért nem lehet a tehetség túlértékelt című kötete az Akkord kiadónál. A műsorvezetők Zsoldos Dávid és Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy itt lehetek.
1: Azt hiszem, hogy nem árt, hogyha talán a könyvvel kezdjük magával, ami a tehetségnek a fogalmát, kérdését, kialakulását, és hát gyakorlatilag a tehetséggondozást járja körül. Hogyan fogalmazódott meg benned, hogy megírsz egy kötetet erről?
2: Őszintén szóval nem gondoltam, hogy ebből egy kötet lesz. Ahogy a könyvben is leírom a keletkezés történetet röviden, a lényeg az, hogy amikor kiderült, hogy Ausztráliába fogunk költözni, és ott fogok dolgozni, akkor egy kicsit intenzívebben kezdtem el angolul tanulni, és egy csomó angol nyelvű podcastot hallgattam meg, és teljesen véletlenül került a füleim elé egy olyan beszélgetés, amelyben Geoff Colvin, a Forbes magazin egyik szerkesztőjének a Tehetség túlértékelt című könyvéről volt szó, és ez nagyon érdekesen hangzott, de ugyanakkor nagyon felmérgesített, hogy finoman fejezzem ki magam, mert olyan kijelentések hangzottak el benne, hogy ha valaki 7410 órát gyakorol, akkor automatikusan nagyszerű hegedű művész lesz belőle. És először azt hittem, hogy ez talán valami vicc, vagy valami túlzás, és megszereztem a könyvet, amikor már kint voltunk, végigolvastam, és ez csak még több kérdést vetett fel bennem, és még jobban felmérgesített, úgyhogy azt mindjárt elhatároztam, hogy hát valamit ez irányban kell majd írni, mondani, tenni, és gondoltam, hogy egy 4-5 oldalas szösszenetet majd összehozok, és ebből lett aztán előbb 10-15 oldal, aztán 30-40 oldal, és a végén egy 250 oldalas könyv.
1: Ami egyébként kifejezetten érdekes a kötetben, hogy mindazok mellett, hogy nagyon sok szakirodalomra épít, pszichológiai, genetikai, például a Zeisel kutatások is ugyanúgy részei a könyvnek, emellett nagyon sok gyakorlati tapasztalat is érződik a kötetből, például ugye a Banda Edével töltött közös idők, vagy akár például a személyes tapasztalatok Rostropovics gyakorlásával kapcsolatban. Hogyan épült fel a műnek a mondani valója, hogyan gondoltad át a szerkesztést?
2: A szerkesztésben én valószínűleg nem vagyok igazán jó, és ezért követtem az eredeti könyvnek a felépítését, és az eredeti fejezet címeket tettem zárójelbe a saját kötetemben, és az tulajdonképpen mindig ad nekem egyfajta inspirációt arra, hogy a saját gondolataimat ki tudjam fejteni ennek kvázi megcáfolására, de sokkal inkább a saját magam gondolatainak a kifejtésére.
3: Ez nagyon érdekes tűnik. A könyv, amire hivatkozol, az egy közel kultikus könyvé vált így a nyugati társadalomban, amely nyilván egyébként a social media is gerjesztett ezeket a hullámokat, és hát nyilván az egyik mondani valója az, hogy ha az ember megfelelő mennyiségű időt tesz bármibe, akkor független attól, hogy milyen jók az adottságai, nagyon jó eredményeket fog elérni. És azt gondolom, hogy egyébként elég sok mindenre ez tulajdonképpen igaz is lehet, és vannak példák, amelyek ezt igazolják, de azt is láthatjuk, hogy a zene azért elég speciális adottságokat igényel ahhoz, hogy ez ne legyen feltétlenül igaz, és nem csak a zene, hanem általában az előadó művészetek. Én például szerintem a saját, mondjuk úgy, hogy genetikai adottságaimmal kötve hiszem, hogy kimagasló balettáncos lehettem volna, és ez még számos kollégámra igaz. Melyek azok a pontok, ahol meg lehet ragadni a tehetségnek az egyedi, úgymond hozzáadott értékét?
2: Hát ez egy nagyon szertágazó és hosszú időt igénybe levő válasz lenne. Röviden talán annyit tudok mondani, hogy tulajdonképpen az volt, ami kiváltotta az én reakciómat az eredeti könyv által, hogy Geoff Colvin nyilvánvalóan nem előadó művész, hanem egy gazdasági újságíró. És ezt a könyvben is többször leírom, hogy én igazából azokkal a megállapításaival, amik a gazdaságtanban vagy hasonlókban az üzleti életben fontosak, azokkal nem tudok és nem is kívánok vitába szállni, mert az nem az én szakterületem. Viszont amikor a művészet is ezen belül különösen a zenei előadó művészet területére téved, akkor én a magam megítélése szerint olyan súlyos tévedéseket találtam a könyvben, amiket nem gondolom, hogy szó nélkül kellene hagyni, különösen azért, mert én is azt tapasztalom, különösen az angol száz környezetben, hogy ez a könyv egy kultikus könyv lett, amire sokan hivatkoznak, és A magam szempontjából én egy kicsit veszélyesnek is tartom azt, hogyha a tehetség létét kétségbe vonjuk, vagy nehogy Isten tagadni próbáljuk.
3: Igen, ez a te is lehetsz olimpikon mozgalom, hogyha nagyon sokat futsz, akkor előbb-utóbb eljutsz az olimpiára, pedig ez ugye per definíció nem lett lehetséges. Itt azért a csöta gyerek effektusról is érdemes egy kicsit beszélni, hiszen az elődömészet viszont pontosan az ellenkező hibába szokott esni, hogy túlértékeli a tehetséget, és látunk egy fiatal, aki tényleg tüneményesen muzikális, de bizony, hogyha ez nem teszi bele azokat a munkaórákat, amelyek a perfekcionizmushoz kellenek, akkor bizony belőle nem lesz a művész. Ugye Liszt is azt mondta, hogy a tehetség kötelez, zseni oblige. Mi az tanárként számodra az, amit úgy érzel, hogy nem tanítható, hogy az ott vagy ott van, vagy nincs ott?
2: Hát ha ezt meg tudnám fogalmazni, akkor már nem is lenne kérdés. Ez mindenkiben egyénileg különbözik, azt hiszem, legalábbis a tapasztalataim szerint, tehát nincs egy recept. Éppen ez a másik bajom a könyvvel, ami alapján az enyém készült, hogy kvázi azt próbálja sugallni, minthogyha tanulható volna az, hogy hogyan lesz valaki zseniális. Én pedig azt gondolom, hogy a tehetség, a hétköznapi értelemben vett tehetség, az meglepő mértékig tágítható a tudatos gyakorlással, a befektetett munkával, és természetesen ez megint nagyon messzire vezet, de nagyon sokszor tapasztaltam én is, hogy tehetségesebb növendékeim hátradőlve nyugodtan élvezik az eredményeit az adottságaiknak, és nem fektetik bele azt a munkát, amit kellene, és náluk kevésbé tehetségesek is alkalmanként megelőzhetik őket éppen ebből kifolyólag. És én természetesen, ahogy Edison mondta, ugye, hogy a zsenialitás az 1% tehetség és 99% kemény munka, és magam is tapasztaltam ezt, tehát néhányszor volt szerencsém dolgozni például Kocsis Zoltánnal, aki a számomra az egyik megtestesülése a zseninek, akikkel való életben is találkoztam, és hát az ő munkabírásáról és a munka mennyiségéről is legendák keringenek, már 10 éves korától kezdve napi 10-14 órákat gyakorolt, és emiatt elhanyagolt az egyéb tanulmányait, de hát ez együtt jár valahol. És azt gondolom, hogy a tehetségnek, az igazán kiemelkedő tehetségnek nagyon fontos alkotó része a kíméletlen igényesség azzal szemben, amit mint produktumot kiadunk majd a kezeink közül. És ez az, ami ha igazán tehetséges valaki, akkor nem is hagyja, hogy ne dolgozza magát halálba. De másképpen, mint az, aki mondjuk az óráját nézi, hogy akkor ma már legyakoroltam én azt a 3 órát, ami ahhoz kell, hogy zseniális legyek.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas, Gordonka művész.

0: Ez a Capriccio, a Papagéno és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas gordonka művész. Nekem ami még különösen tetszik, hogy a tehetség és a zsenialitás között milyen különbségek húzódnak. Akár például az időkezelés tekintetében, vagy az, hogy hogyan érzékelik a saját határaikat, vagy éppen nem érzékelik a saját határaikat. Erről mit gondolsz?
1: Természetesen erről is van szó a könyvben, úgyhogy amennyire még emlékszem rá, megpróbálok részben összefoglalni dolgokat. A határok kérdése, azt gondolom, én magamat nem tartom semmilyen szempontból zseniálisnak, úgyhogy ezt nehezen tudom megítélni, de azt gondolom, hogy a határok éppen egyfajta kihívást jelentenek az igazán zseniális előadók számára, amiket mindig meg kell próbálni túlszárnyalni. És részben éppen ez okozza, nagyon félve merem csak mondani, de hogy azt köztudott, hogy Kocsi Zoltán emberileg nem volt egy nagyon könnyen szerethető valaki, és nekem ugyan, hála Istennek, nem nagyon van ilyen irányú tapasztalatom, de elmondások alapján én is hallottam, hogy kíméletlen volt a munkatársaival szemben is, akárhol volt, akármit csinált, és ez sokkal inkább abból fakad, hogy olyan eredményt kívánt elérni, ami nagyon nehezen volt a másik számára esetleg befogadható. A könyvben van egy utalás arra, hogy Charles Chevron a feketének 17 színárnyalatát tudta megkülönböztetni. És hát ez a számomra elképzelhetetlen, de el tudom képzelni, hogy ahhoz, hogy ezt ő nekem be tudja bizonyítani, ahhoz bizony türelmet lenne velem szemben, hogy hát miért nem látott te is ezt a különbséget? Mint ahogy egy hangnak a minősége, a megszólaltatása nyilván ugyanilyen fajta igényességet kívánt meg Kocsi Zoltánnak a munkatársaitól, kollégáitól.
0: Nagyon érdekes volt az, hogy mennyiféle aspektusát vizsgálod a tehetségnek, zsenialitásnak, kiválóságnak. Az egyik például köztük a félautomata üzemmód, ahogyan azt te nevezed. Ez alatt mit értesz?
1: Ez alatt azt értem, hogy Ici és Gergely kollégámmal beszélgettünk egyszer az én és az ő munkamódszerének a különbözőségéről, és azt a kérdést vetette föl nekem, hogy ha én annyira a zeneiségnek az elsőbségét próbálom hangsúlyozni az előadásomban, akkor bizony miért gyakorolok napi 2-3 órát alapokat, technikai alapokat, skálát, új gyakorlatokat és etüdöket. Ha jól emlékszem, azt válaszoltam neki, hogy éppen azért, hogy képes legyek arra, hogy fölülemelkedjek a technikai nehézségeken, és képes legyek a zenének kimondottan csak technikai alapjait szolgáló nehézségek elhárításán. Talán Rados Ferenc mondta egyszer egy próbáján, amin véletlenül volt szerencsém ott lenni, hogy ő 100%-ban automatikusan játszik.
2: A nagyok is ezt csinálták, mert elnézést, nyilván te is, meg Ici és Gergő is a nagyok közé tartozó, de most azt mondom, hogy Liszt Ferencről tudjuk, hogy ugye ahhoz, hogy ő ünnepelt zongoraművész legyen, ahhoz ő olyan nagyon sokat nem gyakorolt, és elérte a tehetsége folytán azt a rangot, amit mondjuk a 20-as éveire Párizsban elérhetett, és utána kezdett el tizen sok órákat gyakorolni, hogy elérje azt a zongora technikai magaslatot, ami utána évtizedekre definiált azt, hogy mit tartunk mi zongora virtuóznak. És hogyha Kocsi Zoltánt említetted, ő mondta nekem egyszer, amikor Dohnányról, Bartokról beszélgettünk, hogy nagyon érdekes ez a párhuzam, hogy Dohnánynak sokkal jobb zenei és zongorista adottságai voltak, mint Bartoknak. Neki minden elképesztően könnyen ment, tele vagyunk olyan történetekkel, hogy lazán eljátszott az egyik zongora versenyét, a másikat, akár Blattról, legendásan gyorsan tanult, és bent a kezébe minden. Míg Bartók, hát kiváló pianista volt, ez nem vitás, meg vannak a felvételek, de hát Bartóknak mindenért sokkal inkább meg kellett küzdeni, és lehet, hogy egyébként talán az, hogy zeneszerzőként ezért is jutott magasabbra legalábbis Kocsisnak, ez volt a prekoncepciója arról, hogy a Dohnányi és a Bartóki pálya az miért nagyon-nagyon más, és az idős Dohnányi felvételeket hallva is azt halljuk, hogy hát hogy az öreg úgyis csodaszépen muzsikál, hogy hát pontosan halljuk, hogy nagyon sokat nem ült zongora mellett az elmúlt hetekben.
1: Ez így van, én is nagyon sok ilyen legendás történetet idézek a könyvben Dohnányiról, mert éppen a tehetségnek az elképesztő mi voltát tudom ezáltal érzékeltetni, ha csak olyan történeteket idézek is, amiket még valamilyen szinten dokumentálni is lehet, és még akkor is hihetetlenek. És valószínűleg én egyetértek Kocsissal ebben a vonatkozásban. Én is azt gondolom, hogy Bartóknál a zeneszerzés és a gyakorlatilag az új minőség felfedezése volt a fontosabb, mint a zongorista.
0: Illetve még azt is említett, hogy a tehetség megtalálja magának az utat, kikaparja magának, vagy kitöri magának azt az utat.
1: Ideális esetben.
0: Hogy ennek szerinted mik azok az ideális feltételei, amik mondjuk egy tehetséget és egy zsenit megkülönböztetnek?
1: Éppen Zeiselnek a megfogalmazásában a tehetségnek az egyik alkotó része a sok közül a sorsfaktor, azaz, hogy jó helyen lenni jókor. Tehát én azt a példát írom a könyvben, hogy mi lett volna Michelangelóval a középkori Törökországban. Tehát, hogy hiába valakinek van olyan tehetsége, mint amilyen nyilvánvalóan Michelangelónak volt, ha nem megfelelőek a körülmények, akkor ez valószínűleg olyan gátlást tesz az ember karrierjébe, amit nem nagyon lehet áthidalni.
0: Az általad vezetett kurzusok során hogyan érzékelted, hogy mennyit beszéltél például a gyerekeknek a gyakorlás módszertanáról, vagy az, hogy hogyan tudják maguknak a saját tehetségüket minél jobban továbbfejleszteni képességeiket?
1: Természetesen mindig sokat beszélek, mint most is.
0: És
1: ennek a lényege az, igazából a kurzusok sokkal inkább egyfajta ilyen színpadi események, ahol igazán elmélyült munkára nagyon ritkán kerülhet sor. Éppen azért, mert ott mindenki olyan fajta általános bölcsességeket vár, amik tulajdonképpen nem léteznek. Tehát én igazából abban a fajta munkában, műhely munkában bízom, amit az osztályteremben végzek a növendékeimmel, az egymással szembeni órákon, amikor ketten vagyunk a teremben, és amikor esetleg képes ő is, meg én is megnyílni olyan mértékben, hogy az lehetővé tegye, hogy megtaláljuk azokat a gátlásokat, amik nem engedik, hogy a képességeit maximálisan ki tudja bontani.
0: Hamarosan folytatódik a Kapriccsó, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész.

0: Ez a Capriccio, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Soldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: 2020 óta Ausztráliában dolgozol a Griffith Egyetemen. Hogy látod, hogy milyen különbségek, milyen lehetőségek azok, amik az ausztráliai egyetemen adottak egy tehetséges vagy zseniális növendék számára, és mik azok, amik itthon esetleg adottak, vagy kevésbé tudnak érvényesülni pont az eltérő lehetőségek miatt?
2: Hát ez egy négy éves kérdés. Tehát négy évbe telne a kifejtése az összes tapasztalattal, amiket azóta gyűjtöttem. Mindig szerettem volna a különböző oktatási módszereket összevegyíteni valahogy. Tehát nálunk inkább divatos, poroszos oktatási rendszer, amelyik inkább arra épül, hogy minél több információt beletömni a gyerekek fejébe, és az ottani, amelyik sokkal inkább arra épít, hogy a meglévő képességeket jobban tudják fejleszteni. Természetesen mindez csak általánosságban igaz, és vannak azért ebből eltérések. Ausztráliában egészen más az alapszintű zenei oktatás, mint Magyarországon, mert ott nincsenek állami zeneiskolák, hanem osztálytermekben a rendes illetve középiskolában vannak zenei programok, ahol többnyire és elsődlegesen inkább csoportos zenei oktatás folyik, tehát, hogy egy terembe bevonul 30 gyerek, és ott abból 20 hegedül, 5 csellózik, 2 brácsázik, és 3 nagybőgőzik egyszerre ugyanazt. És ez egy szűrő, azt hiszem, legalábbis én erre a következtetésre jutottam, hogy aki igazán és kiugróan tehetséges, az nagy valószínűséggel még ezt is túléli. Tehát ehhez képest azért az itthoni tehetséggondozás az mértékkel sokkal emberközelibb, és szeretném azt gondolni, hogy eredményesebb is, és valahol szeretném ezt a kettőt vegyíteni, de azt hiszem, hogy ez nem lehetséges, ez két egymással meglehetősen kibékíthetetlen, és elsősorban anyagi alapon működő módszer. Tehát odakint, akinek nincs olyan lehetősége, hogy magánórákra járjon, az sokkal nehezebben tud érvényesülni, viszont azt is el tudom mondani, hogy az igény is kevesebb erre a fajta komoly zenei magasságra. Queensland egy hatalmas nagy állam, nem tudom, hogy hányszor fér bele Európa, egyetlen hivatásos szimfonikus zenekar létezik. Van ezen kívül egy csomó zenekar, de azok nem fizetésért rendszeresen dolgoznak, hanem vagy alkalmilag állnak össze, vagy pedig kizárólag kesztelésből dolgoznak.
3: Tehát méretre nyilvánvalóan sokkal nagyobb, és ez ugye Kanadáról is el tudjuk mondani, hogy hányszor férne bele kontinens, de, vagy hát majdnem a kontinens, de ugye népességre azért közel sem ekkora a gap, tehát azért azt nem nagyon, pontosan, mert még sokkal nagyobb a gap, nem nagyon tudjuk összesönni Queenslandet Európával. Ezzel együtt az angol szász rendszerben egész biztosan érződik az, hogy az első fokozatok nagyon nehezek, hiszen szinte minden minőségi oktatás csak komoly fizetség ellenében érhető el. Viszont abban a pillanatban, hogyha az ember mondjuk tizenvalahány évesen kiugróan tehetségesnek vagy képességesnek bizonyul valamely hangszeren, akkor viszont megfordul a trend, és az egyetemek elkezdenek versenyezni ezeket a növendékekért, és utána, hát nem is az, ami ki van kövezve az út, mert nyilván azért nagyon kompetitív szakma minden szinten, de hát tényleg szabályosan a nagy zeneakadémiák versenyeznek a legtehetségesebb 17-18-20 éves fiatalokért. Még egy gyors visszacsatást engedj meg, hogy csak technikai gyakorlatokkal hogy tartja magát karban az ember, és hogy ezt az előbb elfelejtettem mondani, hogy hát Dohnányi sem véletlenül megírta a saját maga új gyakorlatait. Pedig ugye hát a Csernyiből ugye számtalan kötet áll rendelkezésre, hogy azt gondolom, hogy teljesen evidens, hogy az ember a saját kezének, a fizikumának a karbantartására nem Chopin-t, Bachot vagy Beethoven-t használ, mert nem akarja ezeket elhasználni erre a célra. Zárójel bezárva, és térünk vissza Ausztráliába. Én azt gondolom, hogy a te tudásod, a tapasztalatod a nagyon sok zenei egyetem ajtaja nyitva állt volna előtted. Miért pont Queensland, ami azért távolabbi célpontot nagyon ezen találhattál volna?
2: Annyira nem, Christchurch még messzebb van Új-Zélandon. Igazából ez valószínűleg egyfajta ilyen, mondjuk úgy, hogy gyermeki naivitás volt, hogy azóta Új-Zéland és Ausztrália mindig egy ilyen álom destináció volt. Nem csak az én, hanem a családom számára is. És én különösebben nem tettem semmilyen lépést az irányba, hogy én külföldre menjek dolgozni, hanem tulajdonképpen véletlenül kaptam egy e-mailt, amiben benne volt az álláshirdetés. 14 jelentkező volt világszerte, és ez még a Covid előtt volt a pályázat, amikor kifizették az úti költséget, a szállást, és 5 nap alatt háztól házig, Szentendrétől Szentendréig beleértve Ausztráliát is zajlott le ez az egész esemény, amiben benne volt egy próbatanítás, egy próbakoncert és egy állásinterjú.
3: És egy komoly jetlag, gondolom.
2: Arra nem volt idő. Egy szóra visszatérve az előzőekre, én azt gondolom, hogy majdnem mindenkinek meg kell találnia a saját új gyakorlatait. Tehát én, ahogy ezt már korábban is említettem, viszonylag rendszeresen és szorgalmasan skálázom minden nap, bejátszom, bemelegítem az ujjaimat, ami az én saját módszerem. És ezt természetesen megmutatom a növendékeimnek is, mint ahogy megmutatom nekik az egyéb módszereket is, mert van, aki eljátszik 20 etüdöt minden nap, és azt tartja karban a kezeit. Van olyan rokonom, aki szintén csellistáként nemrégen vonult nyugdíjba a budapesti fesztiválzenekartól, ő Bachot játszott bejátszásnak, mert azt mondta, és ebben valószínűleg igaza is volt, hogy nem csak az ujjait, hanem az elméjét is mozgatja ezáltal. Tehát, hogy mindenkinek meg kell találnia a saját útját.
3: Állítólag Chopin tette ugyanezt, hogy mindig Bachal kezdett.
2: Meg Kazászi.
1: Tanárként a Griffith Egyetemen milyen feladataid vannak?
2: Érdekes kérdés, sokkal összetettebb feladatok vannak, mint az itteni egyetemeken, ahol dolgoztam, mert itt gyakorlatilag csellót tanítottam. És nagyon az itteni órabeosztás nem tette lehetővé, hogy a kedvenc kamarazenémmel is foglalkozzak. Ehhez képest odakint arányaiban többet tanítok kamarazenét, mint amennyi csellót. Ezen kívül tartok szólampróbákat, van egy úgynevezett performance extension studies, ami azoknak a tehetségesebb növendékeknek a számára van, akik bizonyos szintet elértek a vizsgáikon. Ők ezt extra órákat, extra fellépési lehetőségeket kapnak az egyetemtől. Ezen is rendszeresen tanítok, és még számos egyéb dolog van. Ja, bocsánat, azt elfelejtettem mondani, hogy akik ezen a Performance Extension Studies-on részt vesznek, ők fél évente 3 órát választhatnak az egyetem bármelyik tanáránál, hogy kapjanak egy vagy több órát, ami sokkal szélesebb látókört biztosít a számukra, nem csak a szigorúan vett hangszeres megközelítést.
1: Ez a Capriccio, a Papagino és a Klasszik Rádió 92.1 közös zenei kávézója. A mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész.
4: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas gordonka művész. Azt tudjuk, hogy a kamarazenélés az külön közel áll a szívedhez, hiszen ezzel kapcsolatban szintén írtál egy publikációt. Hogyan indult ez a fajta vonzalmad a kamarazenélés iránt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, és még soha nem gondolkoztam rajta, úgyhogy erre nehezebb válaszolnom. Talán részben maga a gyakorlat is errefelé sodort, mert, hogy mondjam, szólistaként nagyon nehéz az embernek belekerülni a koncert vérkeringésbe, hogy úgy fogalmazzak, és a kamarazene, ahogy a neve is mutatja, ez elsősorban talán arról szól, hogy az ember a barátaival összeül, és a saját örömére eljátszik olyan darabokat, amik a számomra a zenetörténet csúcsait jelentik.
0: És számos felvételt is készítettél, hogyha jól tudom, 22-t, vagy egy kicsit?
1: Igen, 22 CD felvételem jelent meg az elmúlt évtizedekben.
0: Hogyan választottad ki a darabokat? Sőt, különösen az érdekel, hogy a kortárs kompozíciók hogyan kerültek a figyelmedbe.
1: Mint ahogy az a bevezetőben is elhangzott, nagyon sok kortárs zenét játszottam egy bizonyos korszakában az életemnek, egy olyan 20 éven keresztül, és nagyon sok bemutatón vettem részt, nagyon sok zeneszerzővel voltam kapcsolatban, én magam is tanultam zeneszerzést, és ez nagyon fontos volt a számomra, nem azért, mert nekem bármiféle tehetségem volna a zeneszerzéshez, hanem azért, mert mindig érdekelt, hogy hogyan működik a zene, hogy mik az alkotó részei, és hogyan lehet ezt egy kicsit jobban megismerni, és hogy hogyan tudja ez esetleg segíteni az én előadói pályafutásomat. Hogyan értem meg ezáltal jobban meg azt, hogy mit kell csinálnom ahhoz, hogy egyszerűen jobban tudjak csellózni.
2: Mit érdemes tudnunk az ausztrál kortárs zenéről?
1: Ez megint egy nagyon jó kérdés, amihez igazából azt kell mondjam, hogy nincs meg a kvalifikációm, hogy igazán érdemben tudjak válaszolni. Még nagyon kevés kortárs zenével találkoztam odakint. Azt hiszem, hogy ők inkább egy elsődlegesen legalábbis egyfajta neoromantikus stílussal kísérleteznek, legalábbis abban a millióban, ahol én egy kicsit jobban otthon vagyok már, de fantasztikus muzsikusokkal találkoztam, mind előadók, mind zeneszerzők közül, és egy kollégám is van odakint, a Paul Dean, a klarinét tanár, aki egy nagyon elismert zeneszerző is odakint, és most mutatták be a második szimfóniáját. De igazán nincs még annyira komoly kapcsolatom az ottani kortárs zenével, mint amilyen az itthonival volt.
2: Az ottani zeneakadémia milyen a hazai és a külföldi oktatók aránya? Ami nyilván elég speciális, mert azért viszont nem a világ közepe.
1: Nem.
2: De hát az is igaz, hogy egy egyetem azért vonza a külföldi professzorokat, mint téged is.
1: Igen. Vannak külföldi kollégáim, nem nagyon sokan, tehát akiket meg tudok említeni, Lev Lasenko neve talán mindenkinek ismerős, mert ugye ő nyerte az első Liszt Bartók zongora versenyt az 50-es években Magyarországon, és az ő leánya, Natasha, és a férje Oleg, ők zongoratanárok itt Griffith Egyetemen, valamint van egy zeneszerzés tanár Argentinából, Gerardo Dirie.
0: És hogyan látják ők a magyar kortárs zenét?
2: Vagy a magyar zenét? Mennyire van jelen mondjuk Bartók Kodály?
1: És Bartók valamennyire jelen van, mások nem nagyon voltak, de
0: kortárszenét.
2: Vagy a magyar zenét? Mennyire van jelen mondjuk Bartók Kodály?
1: És Bartók valamennyire jelen van, mások nem nagyon voltak, de ha nem szerénytelenség, akkor talán el tudom mondani, hogy

0: fantasztikus trióját, a Schönberg trió és a Weiner trió mellett.
1: Hogyha még a szóló darabokhoz visszatérünk, a kortárs magyar szóló darabokhoz, akkor hát ebből írtad a disszertációdat.
0: Igazából ez egy kicsit kitérő volt, mert én eredendően a gyakorlásról szerettem volna írni, amiről végülis aztán nagyrészt ez a könyv szól. Azt a doktoriskola nem nagyon díjazta, mert hogy pedagógiai témájú disszertációt ők nem nagyon szerettek volna kapni, és akkor, mint B-terv, mondtam, hogy hát mivel nem olyan rég készítettem ezt a lemezt a kortárs magyar darabokkal, hogy akkor ezek közül néhányat kiválasztanék, és ezeket elemezném disszertációm tárgyaként.
2: Néhány vendégünknek, vonós vendégünknek már feltettük ezt a kérdést, de engem mindig nagyon izgalt, az olyan vendégek is ültek, akik majdnem olyan messziről érkeztek, mint te most. Nyugatról nézve, vagy ugye úgy látszik, akkor Ausztrália inkább keletről, de mégis a nyugati iskolához tartozik délre, igen. Hogy létezik-e még magyar vonós iskola, vagy létezik a percepciója annak, hogy annak idején Hubai Popper és a többiek egy meglehetősen markáns játékmódot és eródi stílust honosítottak meg, amely aztán évtizedeken keresztül ugye szerte a világban, ugye Fenyves Kanadában, ugye Pauk Gyuri bácsi Londonban, stb. Gyakorlatilag belepte Európát, sőt az egész világot, hogy van-e egy ilyen tradíció, amit még esetleg számon tartnak, vagy amit esetleg te is így vagy úgy de képviselsz?
0: Merem remélni, hogy tényleg képviselek valamit, amit bandatanárul az én zeneakadémiai professzorom révén én is próbálok továbbvinni, ami sokkal inkább a hangfelvételek tökéletesedése előtti korszakból származik, amikor az én gondolataim szerint még sokkal jobb volt a kapcsolat közönség és előadók között ilyen szempontból, mert én azt találom, hogy manapság a komoly zenei előadók elsősorban a technikai perfekcióra törekszenek, és ez valamennyit óhatatlanul levesz az előadói képességekből. Például a könyvben is idézem azt, hogy Popperről írta az egyik kortárs kritika, hogy Popper intonációja kifogástalan a kortársaihoz képest. Ami számomra nem egyértelműen azt jelenti, hogy ő tökéletesen intonált, hanem azt, hogy jobban, mint a többiek.
2: És a Fischer Anni egyáltalán nem ütött mellé a kortársaihoz képest.
1: De ami még egy kedvencem, a könyvedben is írod, hogy valaki kifejezetten a hangok lejátszása előtt javítja ki saját
0: magát. Igen, Heifetz mondta ezt némi, hogy is mondjam, önteltséggel, ami nem megalapozatlan, hogy én nagyon sok hamis hangot játszom, de többnyire kijavítom őket, mielőtt megszólalnának. Igen.
1: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész.

0: Folytatjuk a kapricsót, a vendégünk pedig Déri György, Liszt Ferenc díjas Gordonka művész. Számodra a közönség visszajelzése mennyiben volt fontos?
1: Minden előadónak fontos, tehát azért vagyunk előadók, mert az fontos, hogy más embereknek játszunk. Ugyanakkor a visszajelzés az egy picit más, mert a tapasztalatom az, hogy akár kritikát, akár dicséretet mond valaki, akár arról, amit én játszottam, akár a növendékeimnek mond valaki valami hasonlót, többnyire az adott szeméről, aki ezt mondja, arról szól, és nem feltétlenül arról, akinek mondják.
2: Hát ez is öreg igazság, azt kell mondanom, jó, hogy elhangzott itt a rádióban is. Amikor azt mondtad, hogy a közönségnek játszunk, óvatatlanul eszembe jutott az a néhány hónap, talán több is, mint egy év, amikor nem volt közönség, és például a teljes Beethoven ciklust úgy kellett megcsinálni a műpában, hogy közönség nélkül hangzottak el a szonáták. Ausztráliában hogyan éltétek meg ezt a covidos kényszerszünetet egy teljesen más zenei ökoszisztémában?
1: Mi pont a Covid közepén érkeztünk meg Ausztráliába, 2 hetet töltöttünk karanténhotelban, és utána kezdtem el dolgozni. Szerencsénk volt, mert Queensland és Brisbane volt egyetlen olyan hely Ausztráliában,

0: Ausztráliában, ahol valamennyi nyitottságot engedélyeztek, tehát voltak kamaraórák, volt zenekari próba, volt zenekari koncert, a fele közönség helyek le voltak zárva, de minden második sorba beülhettek emberek, tehát teljesen nem veszett el a kapcsolat a közönséggel, és ez azért nagyon nagy előny volt akkor, amikor ott voltunk, úgyhogy ilyen szempontból mi egy kicsit kevesebbet éreztünk ebből, mint ami itt volt, és amit én is hallottam, tapasztaltam volt növendékeimtől.
1: És mennyi lehetőségetek van most koncertezni?
0: Vannak lehetőségek, elsősorban amit mi magunk szervezünk magunknak, amennyit engednek a lehetőségek és az ottani érdeklődés. Augusztus 20-ára tervezek most egy magyar koncertet, Magyar Nap, Hungary Day-nek neveztük el, mert az államalapítás ünnepe egy kicsit nehezebben értelmezhető angol száz nyelvterületen, és egy teljes magyar műsort játszom az ottani kamarapartneremmel, zongoristámmal, aki egy kínai zongorista, aki Németországban tanult, César Kühinek az egyik kései leszármazottja, és Roger Kühinek hívják, és Bartókot, Kodályt, Lisztet és Dohnányi műveket fogunk játszani.
1: És hogyan látod, ő hogyan éli meg a magyar zenét? Mi a véleménye? Mi a saját képe erről?
0: Ez nagyon érdekes. Bartókot ismerte természetesen. Tehát Bartók, azt hiszem, azt szokták mondani, hogy Puskás Ferenc után a második legismertebb magyar név a világban. Remélem, hogy így van. Legalább. És őt már ismerte, de például azt mondta, hogy Kodálytól ő még egy hangot nem játszott. Dohnányit sem ismerte, tehát én mutattam neki felvételeket, hogy hogyan zongorázott. És a Liszt transzcendens etüdökből írta a disszertációját, de ezeket a kései cselló zongoradarabokat egyáltalán nem ismerte, nem is hallott róluk korábban.
2: Hát ezeket Magyarországon se sűrűn játszák, ezt tegyük hozzá.
1: De ez nagyon érdekes egyébként, főleg, hogy esetleg kortárs zenét is mutatsz neki. Van-e lehetőségetek, hogy később majd kortárs koncertet is játszatok?
0: Feltétlenül. Ez a vonós trió koncert, ami szintén augusztusban lesz, ezen épp azért játszunk többek közt Kurtágot is, hogy kortárs zenét és egyben magyar zenét is tudjunk a közönségnek mutatni.
1: Kicsit a kortárs magyar zenére és a kamarapartnerednek a recepciójára vagyunk kíváncsiak, akkor engem nagyon érdekel, hogy technikai vagy kifejezésmódbeli értelemben volt számára kihívás a két kortárs magyar darab.
0: Inkább előadási szempontból, tehát hogy kifejezési szempontból. Ő nagyon könnyen reagál bármire, amit kérek tőle, de ezeknél a zenéknél nem minden jött annyira természetesen.
2: Adás vége felé muszáj megkérdezem azt, hogy ha már ilyen nagyon messziről visszajöttél hozzánk ide a stúdióba, és nagyon köszönjük, hogy itt vagy velünk. Mennyire szánod ezt kirándulásnak, epizódnak, vagy mennyire érzed véglegesnek ezt az ausztráliai kiruccanást?
0: Nem látok a jövőbe, tehát erre nagyon nehéz megint csak válaszolnom. Az állásom az egy végleges állás, tehát nem egy bizonyos időre szól, elvileg addig taníthatok, amíg élek. Ez egy kicsit más, mint ami az itteni gyakorlat is volt, amikor elmentem, talán azóta változott valamennyit nyugdíjasokkal szembeni hozzáállás ebből a szempontból. Nehezednek a feltételek komoly zene tanítása ügyében is az egyetemi szinten, tehát olvastam egy cikket, hogy Kentben, Angliában, az egyetemen az egyik napról a másikra megszüntették a zenei képzést. Úgyhogy ki tudja? Tehát ez nem csak attól függ, hogy én mit tervezek, hanem az, hogy végül is hogy fognak alakulni a dolgok. Jelen pillanatban én sokkal inkább ott látom ezt az utolsó néhány évemet a nyugdíjig eltölteni, de hogy ez valójában így lesz-e, az nagyon sok külső körülménytől függ.
2: És van-e még könyvterved, vagy eszéterved?
0: Elvileg sok is volna, az időt kellene megtalálni hozzá. Ebből a szempontból szerencsés volt az, hogy éppen a Covid közepén voltunk, mert viszonylag sok idő volt, amikor tudtam ezzel a témával és az írással foglalkozni. Most, amikor már teljes erővel mennek az egyéb dolgok, most azért sokkal kevesebb.
1: És felvételt terveztek a közeljövőben?
0: Gondolkodunk rajta, igen. Rebecca Clark és Dora Pejácsevics cselló zongoraszonátáit szeretnénk fölvenni a viszonylagosan közeli jövőben.
1: Azért Dora Pejácsevicsnek azt ne felejtsük el, hogy van magyar vonatkozása.
0: Igen,
1: is.
0: Igen, azért is örülök én is annak, hogyha sikerül ezt a projektet nyílbe ütni.
1: És női zeneszerzők iránti érdeklődés az külön egy fontos téma Brisbane-ben vagy Queenslandben?
0: Ausztráliában, úgy általában, tehát ez a sokszínűség és a befogadás, ez nagyon fontos, tehát az ő számukra akár a női, akár bármilyen kisebbségnek a zenei hagyományai vagy a zenei fejlődési iránya az roppant fontos manapság. Majd hogy nem azt mondom, hogy fontosabb, mint a megszokott klasszikus zene.
2: És ne felejtsük el, hogy ott ugye őslakosok is vannak, a maguk nagyon speciális.
0: Őket is beleértettem ebbe, tehát az aboriginál zenének a hatása és a beemelése a zenei köztudatban az is rendkívül fontos.
2: De nagyon izgalmas világba csöppentél, és nagyon köszönöm, hogy megosztottad velünk ezeket az élményeket és inspirációkat. És hát én csak azt kívánom magunknak, annak örülnék, ugye, hogy te ezeknek a terveknek, hogy egyszer újra halljunk téged Magyarországon is. És remélem, hogy a következő látogatásod alkalmával azt is el tudjuk mondani, hogy mikor és hol lehet téged meg. fogják hallgatni ismét Magyarországon élőben. Addig is kívánok neked nagyon jó munkát, egészséget, kitartást ezekhez a feladatokhoz, és hát amennyire lehet, minél gyakoribb hazalátogatás legyen rá jókunk.
0: Nagyon szépen köszönöm én is, hogy itt lehettem, nagyon jó beszélgetés volt.
1: Köszönjük, hogy eljöttél a műsorba. 2020 óta az ausztráliai Griffith University Queensland Konzervatóriumának vezető oktatója. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő esténként kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezetők Békési Lili Veronika, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket és további szép napot kívánunk.
3: Következik Jacques-Christophe Nodó D-dur fuvola verseny első tétel. Előadja a Capella Savaria. Fuvolán közreműködik Németh Pál.

0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap és holnap után hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Egyelőre nincs szükség korlátozásokra itthon a hantavírus miatt. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényekre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak. Elefántcsontpart pedig idén kapott vissza egy óriási résdobot, amely nem csak hangszer, hanem üzenetek továbbítására is alkalmas. Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz erősen felhős az ég. Délelőttig helyenként napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Éjszaka általában 6-16, délután 20-26 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! A fővárosban ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, míg a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ezen a hétvégén sem járható a pesti alsó rakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Várhatóan este 7 óráig sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihályi útnál és az Egyenes utcánál átépítés és karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Délután 5 óráig a Nagykőrösi út 18. kerületi szakaszán az autópiac közelében sávlezárás nehezíti a haladást, mert javítják az útburkolatot. A H8-as és a H9-es hév helyett ma üzemzárásig Cinkota és az Őrs vezértere között pótlóbusszal utazhatnak. Este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 óráig N18-as nosztalgia villamossal is utazhatnak a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Kellemes délutánt, jó rádiózást kívánunk mindenkinek itt a Klasszik Rádió Cine Music című műsorában. Szeretettel köszöntjük az édesanyákat is, akiket május első vasárnapján ünneplünk. A mai közel 120 perces adásunkban elsőként egy fantasztikus hölgyet idézünk meg, a Wonder Woman című film révén. A filmet egyébként 2017-ben mutatták be. A rendíthetetlen hölgy kalandjaihoz Rupert Gregson Williams írt zenei kíséretet. Majd az anya és a gyermek kapcsolatát középpontba állító film, az Ilyen az élet című 2010-es alkotás aláfestését hallják, amelyet Blake Neely írt. A sorozatok blokkjában két rabszolga szökésének történetét ismerhetjük meg a Föld alatti vasút című széria segítségével. És végül a filmzene.net portál munkatársai a Teremtés című film zenei anyagával várják hallgatóinkat. Tartsanak velünk egészen este 7 óráig. Az imént a Wonder Woman című film aláfestése szólt, amely William Moulton Marston író és Harry G. Peter rajzoló ötlete alapján kelt életre a DC képregényeiben. Első megjelenése 1941. decemberében volt. Wonder Woman, az Amazonok királynője, Diana temüszkirai hercegnő lánya. Az emberek világában civilként Diana Prince névvel rejti el alteregóját. A képregényen túl számos rajzfilmben és rajzfilm sorozatban is megjelent, ezek között voltak saját történetek és az Igazság ligájának történetei is. Élőszereplős filmek is készültek, de a legtöbb meglehetősen kétes minőségűre sikeredett. Egy 1974-es tévéfilmben Kathy Lee Crosby egy 2011-es elbukott sorozat pilot részében, Adrienne Palicki egy 2013-as rövid filmben pedig Riley a Vanderbilt alakította, de készült egy 3 évados tévésorozat is a 70-es években, amelyben Linda Carter játszotta Wonder Woman-t. Ezek a produkciók azonban minőségük vagy jellegük miatt nem tudtak tartósan népszerűvé válni. A karakter minőségi filmes megjelenését régóta tervezték, de erre egészen 2016-ig kellett várni, mikor epizód szerepben jelent meg a Batman Superman ellen az Igazság hajnala című filmben. Ekkor már eldőlt, hogy önálló mozifilmje is lesz, amelyet 2017-ben mutattak be, de szerepelt az Igazság ligája című filmben is még ugyanabban az évben. Mindhárom filmben a szépséges Gal Gadot alakítja a csodanőt.

A Wonder Woman zenei munkálatait Rupert Gregson Williamsre bízták. Az angol szerző 1966-ban született zenés családban, testvére a szintén komponista Harry Gregson Williams, akitől előző adásunkban hallhattuk a Perzsia hercege az Időhomokja című film aláfestését. Mindketten a Hans Zimmer féle Remote Control iskolából kerültek ki, de tehetségük nyilvánvalóan tovább repítette őket a filmiparban. Rupert nevéhez olyan filmek zenéi köthetők, mint a Fegyvertelen Katona, a Hotel Rwanda, a The Crown című sorozat, a Wonder Woman, a Terminál, a Bedtime Stories vagy az Aquaman. 2002-ben és 2017-ben jelölték Emmy-díjra, de BMI és European Film díjat is nyert már. A Wonder Woman aláfestése nem mentes az elektronikus elemektől, ugyanakkor inkább a tradicionális Zimmer-háza vonalat képviseli. Az ütő és fúvós hangszerrel feldúsított, nem egyszer himnikus megoldások mellett a történet előre haladtával egyre fajsúlyosabb dallamok, hangszerelések hallhatók. A harcias Amazon csodálatos témák kíséretében van jelen a vásznon és az aláfestésben egyaránt. Jöjjön most tehát a Wonder Woman zenei aláfestése, amelyet a tehetséges kétszeres Emmy-jelölt angol komponista Rupert Gregson Williams írt.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban ma üzemzárás, igaz, M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak, míg a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ezen a hétvégén sem járható a pesti alsó rakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Várhatóan este 7 óráig sárgán villognak a jelzőlámpák a Kerepesi úton, a Szent Mihályi útnál és az Egyenes utcánál átépítés és karbantartás miatt a forgalmat rendőrök irányítják. Délután 5 óráig a Nagykőrösi út 18. kerületi szakaszán az autópiac közelében sávlezárás nehezíti a haladást, mert javítják az útburkolatot. A H8-as és a H9-es hév helyett ma üzemzárásig Cinkota és az Őrs vezértere között pótlóbusszal utazhatnak. Este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között, illetve este 8 óráig N18-as nosztalgia villamossal is utazhatnak a Szent János Kórház és a Csóka utca Karinti Színház között. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Ez továbbra is a Cine Music, itt a Klasszik Rádió 92.1-en, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál H. Varga Marian. A Cine Musicot most egy olyan film zenei anyagával folytatjuk, amelyben az anya és gyermek kapcsolata kerül fókuszba. Az imént hallott részlet az Ilyen az élet című filmből szólt. Greg Berlanti filmjében Holly, a filmben Catherine Hegel, és Eric, a filmben Josh Duhamel. Amennyire sikeres az üzletben, annyira sikertelen a szerelemben. A randiuk is katasztrofálisan sikerül. Ki nem állhatják egymást, viszont mindketten oda vannak a csöpp keresztlányukért. Amikor a kis Sophie szülei tragikus balesetben életüket vesztik, a gyermeküket rájuk hagyják. Nincs más hátra, félre kell tenniük minden ellenszenvüket és a nézeteltéréseiket, kénytelenek összeköltözni, és a karrierjüket, illetve más, addig fontosnak tartott dolgaikat a kislány érdekében háttérbe kell szorítani. Időben rájönnek, hogy az együttélés nem is annyira szörnyű, mint ahogyan azt gondolták. Holly és Eric tehát nem épp egy összeillő páros. Különböző értékrend és világszemlélet jellemzi mindkettőjüket, és eszük ágában sincs egy levegőt szívni a másikkal. Az élet azonban olyan helyzetbe hozza őket, hogy kénytelenek együttműködni. Az új életmódra való átállás nem megy zökkenőmentesen. Mindennemű tapasztalat hiány kezdenek el nevelni egy egyéves gyereket. Greg Berlanti rendező összességében egy szerethető, kedves filmet készített egy család születéséről. A rendező erénye, hogy valósághűen mutatja be a gyermeknevelés problémás részeit, és sikerül átélhetővé tennie az ezzel járó nyűgöket. Nem csak sablonosan vonultatja fel a szülői lét árnyékosabb oldalát, hanem megpróbálja valóban ábrázolni, megmutatni azt. Összességében egy élvezhető, némi drámát is felvonultató romantikus mozit kapunk a vasárnap délutáni sziasztánkhoz.

A könnyed zenei anyag az 1969-ben született Blake Neely munkája. Az Emmy-díjas amerikai zeneszerző, karmester és hangszerelőt már 3 Emmy-díjra jelölték, az Everwood, a The Pacific és a Pan Am című filmekben végzett munkájáért, 2021-ben pedig el is nyerte az Emmy-díjat a légiutas kísérőért. Neely a texasi Párizsban született. Korán beleszeretett a zongorába, miután meghallotta a Steely Dan és a Rush zenéjét. A texasi egyetemen később nyelvészetet tanult. Neely az évek során több tucatnyi filmes és televíziós projektben működött közre, például az Everwoodban, amelynek témájáért 2003-ban jelölték Emmy-díjra. Továbbá a Karib-tenger kalózai első 3 filmjében, a King Kongban, az utolsó szamurájban és a nagy Buck Howardben. További filmes projektek, amelyekben ő az egyedüli zeneszerző, az Elvis és Annabelle, a nagy kvízválasztó és a Lagzi Randi. Neely emellett több mint 20 televíziós sorozathoz komponált zenét, köztük a Mentalistához és a Te című szériához. Gyakran dolgozott együtt Greg Berlanti író-rendező producerrel, többek között az Everwood, a Jack and Bobby, a Brothers and Sisters, az Eli Stone, a Dirty Sexy Money, a Political Animals, vagy a Zöld Íjász, a Flash, a Supergirl és a Batwoman esetében. Több ismert zeneszerző mellett is jegyzik nevét, mint például Michael Kamen, James Newton Howard, Vangelis vagy Hans Zimmer. Szerzőként több mint 25 hangszeres módszertani könyvet írt, például a Piano for Dummies című nagy sikert aratott zongora módszertani könyvét. A következő percekben hallgassunk bele az Ilyen az élet című amerikai film zenei anyagába, itt a Cine Musicban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Holnap és holnap után hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Az uniós csatlakozási évfordulót ünneplik ma Budapesten. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Megérkezett Tenerife-re az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan nemzetiségek szerint visszatérhetnek hazájukba. Magyarország 22 évvel ezelőtti uniós csatlakozására emlékeznek ma a fővárosban. Délelőtt futóversenyt rendeztek, emellett egész nap kulturális és kreatív programokkal várják az érdeklődőket. A standoknál európai uniós rendezvények, nemzetközi, valamint hazai szakmai és civil szervezetek mutatkoznak be. Szakértők szerint az EU gazdasági stabilitást, szociális biztonságot, kulturális sokszínűséget és demokratikus értékeket ad. Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz erősen felhős az ég. Délelőttig helyenként napközben már több helyen, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Éjszaka általában 6-16, délután 20-26 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban Kispesten labdarúgó mérkőzés miatt lezárták a Hofher-Albert utcát, az Ady Endre út és az Áhim András utca között várhatóan este 7 óráig. A 268-as autóbusz az Akadémia telep 525-ös tér felé ezért terelve közlekedik. Nem érinti az Áhim András utca, Hofher-Albert utca és a Bozsik stadion Ady Endre út megállót. Ma üzemzárásig pótlóbusz közlekedik a H8-as és a H9-es hév helyett Cinkota és az Őrs vezértere között karbantartás miatt. Ezen a hétvégén sem járható a pesti alsórakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
4: Folytatódik a Cine Music, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Filmzenei műsorunk következő fél órájában a már jól megszokott sorozat blokkal folytatjuk az adást. Ebben ma két rabszolga, Cora és Caesar szökésének történetét ismerhetjük meg egy történelmi sorozat segítségével.

Az imént hallott kisé Méla Búzs dallam, a 73. Emmy gáláról csalódottan távozó Underground Railroad szó szerinti fordításban a Föld alatti vasút című minisorozatból csendült fel. Az Amazon csatornán 2021-ben debütáló 10 részes produkció ugyan a tavaly előtti Emmy gálán a megjósolt 20 díj helyett csak egyet kapott meg, mégis a 2021-es év abszolút kedvence volt. A produkció Carson Whitehead, amerikai író, 2016-ban megjelent, Pulitzer-díjas, azonos című novellája alapján készült, Barry Jenkins ötlete alapján. Jenkins már korábban is bebizonyította, hogy meglehetősen méreható módon képes ábrázolni az afroamerikai társadalom kirekesztettségét és tragédiáit. Gondoljunk csak a 2016-ban bemutatott Holdfény című filmjére, amely a 89. Oscar gála legjobb filmért járó díjgyőztese is lett.

Az előbbiekben egy zenei részletet hallhattak a Föld alatti vasút című sorozatból, amelynek címe és a története is egy a valóságban is létezett vasút hálózatra utal. Az Underground Railroad egy a 19. század közepére datálható, titkos utakkal és óvóhelyekkel felszerelt útvonal volt, amely az egyedüli kiutat és a szabadságot jelentette a délről elszökő fekete rabszolgáknak az északi szabad államokba. A szervezett szöktetések hátterében a rabszolga felszabadítók álltak, akik között egyaránt voltak fehér és fekete aktivisták is. Ez a valóban létező útvonal aztán mind a novellában, mind a sorozatban is szó szerint vasutat jelent, melyben a két főszereplő menekülni próbál. A történet az 1850-es években játszódik, amelyben megismerünk két rabszolgát, akik egy georgiai gyapot ültetvényen dolgoznak. Ők Cora és Caesar, akik közül Caesar szökést tervez, ám erről Cora hallani sem akar. Egy váratlan tulajdonos csere miatt a rabszolgák élete pokollá válik, így végül Cora is a szökés mellett dönt. Mindketten az éjszaka leple alatt szöknek meg, ám a szabadság helyett egy folytonos menekülés lesz az életük, mert egy rabszolgavadász megállás nélkül a sarkukban van.

A Föld alatti vasút című széria zeneszerzői posztján a két Oscar-díjra jelölt komponista Nicholas Brittle foglalt helyet, akivel olyan produkciók kapcsán találkozhattunk, mint a már említett Holdfény, vagy a 2018-ban útjára indított és már a negyedik évadnál járó nagy sikerű sorozat, az Utódlás. Az általa írt zenei részletekkel siklunk most tovább Föld alatti járművünkön, de jövő hét vasárnap visszatérünk egy újabb sorozattal, méghozzá a Last of Us című nagy sikerű produkcióval. Tartsanak velünk akkor is!

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban Kispesten labdarúgó mérkőzés miatt lezárták a Hoffer Albert utcát, az Ady Endre út és az Áhim András utca között várhatóan este 7 óráig. A 268-as autóbusz az Akadémia telep 525-ös tér felé ezért terelve közlekedik. Nem érinti az Áhim András utca, Hoffer Albert utca és a Bozsik stadion Ady Endre út megállót. Ma üzemzárásig pótlóbusz közlekedik a H8-as és a H9-es hév helyett Cinkota és az Őrs vezértere között karbantartás miatt. Ezen a hétvégén sem járható a pesti alsó rakpart az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ma üzemzárásig az M1-es metró helyett továbbra is pótlóbusz közlekedik a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal is utazhatnak. A Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételi. És ajánljuk. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.
2: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik Cinemusic című filmzenei műsorunk, a mikrofonnál továbbra is Hávarga Marian. Műsorunk utolsó fél órájában egy olyan produkciót mutatunk be, amely remek filmterv volt, de végül úgymond radar alatt érkezett. Nagyon kevés mozit tűzte műsorára, és így kevesekhez jutott el, miközben a film minőségére nem lehet panasz. Ez nem más, mint a John Emile által 2009-ben rendezett Teremtés, amelyben a főbb szereplőket Paul Bettany, Jennifer Connelly, Guy Henry és Martha West alakították. E film Charles Darwin a Fajok eredete című könyvének megszületését dolgozza fel, mégpedig meglehetősen ügyesen, szélesebb körben történő bemutatása elé azonban a forgalmazó gördített akadályt. A torontói filmfesztivál nyitó filmjeként debütáló Teremtés hónapokig hevert dobozban, még úgy nem döntöttek, hogy korlátozott példányszámú kópiával mégis mozikba küldik. A Scort a direktor gyakori alkotótársa Christopher Young szállította, aki egy alkalommal így mesélt önmagáról. Szeretem a szélsőségeket, az egyszerű, dallamos, szenvedélyes zenéket, amelyeknek a drámák adnak teret, valamint a kísérletezős őrültségeket, az agresszív sötétséget, amit a horrorfilmek engednek meg nekem. Az agyam szeret tudathasadásos lenni, ha zenéről van szó. E kettőség nem csak a komponista munkásságának egészén, hanem egyes művein belül is megfigyelhető, és az, hogy olyan alkotásokon túl, mint a Teremtés, a Kikötői hírek, az Őrületfészke, vagy a Kék baba műtétek nem készített életrajzi filmekhez, drámákhoz muzsikát, nem jelenti azt, hogy nincs meg benne az ehhez szükséges véna. Gondoljunk csak bele, hány horror, illetve thriller filmhez készített zenét romantikával, az egyének drámájával átszőtt fő témát. Ez munkásságának egyik védjegye. A Teremtés című filmmel történt bánásmódhoz hasonlóan esetében sajnos nem csak a stúdió esik el a bevételektől, hanem az alkotók is hátrányt szenvednek. Nagy igazság az, hogy amennyiben a film nem kap publicitást, ahhozzá szorosan kapcsolódó munkafolyamatok gyümölcse is elvész. Hiába készített tehát csodálatos muzsikát Young, ha az a film révén kevesekhez jut el, szinte csak a rajongók figyeltek fel rá. Pedig van mire büszkének lennie. A Bettany által megszemélyesített Darwin önmagával vívott lelki tusája, miszerint érdemese kiadni a művét, ezáltal pedig szembeszállni az addigi tanításokkal, az egyházzal, valamint tanulmányának fontosabb mozzanatai egy csapásra megelevenednek e bensőséges hangulatú muzsika hallatán. A Teremtés aláfestésének szívét a hegedű, illetve a zongora szólók biztosítják, melyek mellett a többi zenész nem egyszer egyfajta statisztaként van jelen játékával. A score egésze lassú tempójú, csodálatos dallamain pedig érződik, hogy szerzője milyen sok figyelmet szentelt neki. Holott a munkafolyamat cseppet sem volt zökkenőmentes, ugyanis Youngnak rengeteget kellett küzdenie a zenei szerkesztővel, valamint Amiellel azért, hogy a hangulatilag általuk tökéletesnek vélt temp zenéken túlmutathasson készülő szerzeménye. Sajátos kézjegyei mellett a brit származású zeneszerzőhöz, Ralph Vaughan Williamshez hasonlóan, ő is szeretett volna egy csipetnyi népi motívumot beleszőni kompozíciójába. Következzen egy kis ízelítő Christopher Young Teremtés című film ihlette művéből, melyről bővebben a filmzene.net portálon olvashatnak az érdeklődők. Műsorunk végén köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Varga Ramona, munkatársaink Glock Melinda, technikus kollégánk, a műsor szakmai partnere a filmzene.net portál és a műsorvezető H. Varga Marian. Várjuk Önöket a jövő hétvégén is, itt a Klasszik Rádióban, addig is látogassanak el a Facebookon található Cinemusic oldalunkra. További szép estét kívánunk!

0: Milyen megítélése van ennek a hivatalnak?
1: Nagyon jó a megítélése, nagyon sok nemzetközi kapcsolata van. Itt még érdemes megemlítenünk a 2016-ban életre hívott Visegrádi Szabadalmi Intézet elindítását is, amely kiemelkedő nemzetközi státuszt adott az intézménynek.
0: A 130 éves évforduló kapcsán létrehoztak-e valamit?
1: Igen, van nekünk egy fantasztikus magyar találmányunk, a gömböc. Ugye 2007-ben mutatták be a gömböcöt, amely azóta világhírűvé vált. Ez bizonyítottan az egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi ponttal rendelkező homogén test. Hogy ez mit jelent? Azt ne kérdezzék tőlünk a rádióhallgatók, rá lehet keresni, hogy mi is ez a gömböc, de ez egy létező forma. És a 130 éves évforduló alkalmából korlátozott szériának egy darabját kifejezetten erre az évfordulóra gondolva sorszámozták, úgyhogy az 1896-os sorszámmal látták el a gömböcnek az egyik darabját. Tehát erre a 130 éves évfordulóra a gömböcből létrejött egy sorszámozott 1896-os számot viselő példány, és ezt a példányt a hivatal Garibaldi utcai székházában lehet megtekinteni.
0: A hivatal mivel foglalkozik?
1: A hivatal rendkívül széles tevékenységi kört foglal magába, jelenleg 8 fős stábbal szolgálja ki az ügyfelek igényeit, csak hogy egy számot említsek, a tavalyi év során hozzávetőleg 20 ezer megkeresést fogadott a legváltozatosabb típusú ügyek kezelése terén. Tanácsadás, védjegy, szabadalom, információ nyújtás, tehát nagyon-nagyon aktív ez a szervezet.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk, és egy izgalmas témát hoztál a mai napra, ez pedig a jánoskázás. Én nem tudom, hogy ez mi, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fogsz róla mesélni.
2: A jánoskázás az Nepomuki Szent Jánosnak a nevéből ered, neki ugyanis május 16-a az emléknapja, és ez a nap meglehetősen jeles eseménynek számított a múltban. Manapság hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentjeként gondolunk Nepomuki Szent Jánosra, és 2013 óta évente megrendezik a hidak és a hídépítők napját. Nepomuki Szent János 1340-ben született, és a szülőfalujáról Főmukról kapta a nevét, az utónevét. Aztán azt tudjuk róla, hogy cseh ember volt, a Prágai Egyetemen szerzett egyházjogi doktorátust, és a prágai érseknek lett a vikáriusa. Aztán, amikor IV. Vencel került a trónra, ő egy meglehetősen bosszúálló és kegyetlen király volt, 1378-tól 1419-ig uralkodott. A hagyomány szerint János lett a királyné, a király feleségének, Zsófiának a gyóntatója. A király pedig őt alaptalanul, vagy hát ki tudja, megvádolta házasságtöréssel. Haragra lobbant, amikor János a gyóntatójaként nem volt hajlandó megosztani a felesége gyóntatási titkait. A legenda szerint az történt, hogy a király megkínoszta Nepomuki Jánost, és aztán a Moldva folyóba dobatta. Így lett aztán ő a későbbiek során a vizek, vagy a máshol életveszélyben lévők védőszentje, patrónusa, illetve aztán később a hídépítők patrónusává is vált.
1: Mostanság hogyan kötődik hozzá, mi az, ami történik ezen a nap?
2: Főleg ez a már említett hidak és hídépítők napja az, ami történik. 2013 óta kezdték el megrendezni, persze a Covid itt is beleszólt, és hát reméljük, hogy sikerül újraéleszteni ezt a szokást, de a múltban nagyon-nagyon szépen megünnepelték az ő napját, hiszen tudjuk azt, hogy ezen a napon május 16-án például az országban vagy a városokban található Nepomuki Szent János szobrokat felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat dobtak a vízbe, távoli óbudai hajómalmokat is kivilágítottak gyertyákkal, este pedig a hagyomány szerint mindig tűzi játékkal zárták ezt a napot, tehát nagyon-nagyon hangulatos lehetett ez a múltban. 1828-ban például Kazinczy Ferenc is látta ezt a tűzi játékot, és ezt írta az egyik barátjának írt levelében, sütik a Nepomuk rakétáit. És ezeknek a népszokásoknak a gyűjtő neve a jánoskázás, tehát ugye innen indultunk.
1: Milyen szobor őrzi az ő emlékét?
2: Több szobra is van Nepomuki Szent Jánosnak. Az egyik szobra, amely jelenleg Csepelen áll, azt tudjuk erről a szoborról, hogy a főváros 5 legrégebbi szobrának egyike. Ezt a szobrot 1721-ben a Kálvin téren található Kecskeméti kapunál avatták fel eredetileg. Aztán kalandos sorsa után végül Csepelre került, 1973-ban került a 21. kerületbe, és a Szent Imre téren áll a mai napig. Azóta többször is felújították, de emellett van például egy nagyon szép Nepomuki Szent János szobor Budafok központjában is. Ez a szobor 1750 körül készült, tehát azért itt is jó néhány évszázad van már mögötte. Van a második kerületben a Bimbó út, Keleti Károly utca találkozásánál is. Találunk egyet például a Krisztina városban is, az Ördögárok partján, hiszen meglehetősen sok árvíz volt köthető az Ördögárokhoz, és itt megint megjelenik, hogy ő az árvizek, illetve a vizeknek is a patrónusa. Ez most egy hiteles másolat, tehát nem az eredeti szobor, hanem egy másolat. Illetve van egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolás a Korvin téren, a Korvin tér 3-as számú épületnek, ez egy nagyon szép ilyen vörös épület. Ennek van egy ilyen beugró fali fülkéje, és ebben látunk egy nagyon szép Nepomuki Szent János ábrázolást.
1: Ez az első kerületben található Korvin tér.
2: Igen.
1: Jó, így már megköszönöm szépen.
2: Gondoljunk a jánoskázásra, és Nepomuki Szent Jánosra így május 16-a környékén.
1: Köszönöm.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondi Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogyha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Koncertekkel és sportprogramokkal ünnepelték az uniós csatlakozás évfordulóját Budapesten. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Ma van a madarak és a fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a nemzeti parkok és az állami erdészetek országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak. Nincs veszélyben a teneriffei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 9-ei adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik mai műsorában is végigvesszük a hét legfontosabb híreit. Kezdjük azzal, hogy Rost Andrea lesz a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos, illetve Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor is Artisius díjat kap. A Papagéno Klasszik első órájában a vendégem lesz dr. Sélei Beatrix, a pszichológiai tudományok doktora, egyetemi docens. 2025-ben megjelent kötete a változás pszichológiája, válj a saját változásaid menedzserévé, a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot. A könyv központi témája a változásokhoz való alkalmazkodás és azok tudatos irányítása egyéni szinten. Illetve beszélgetek még Lukács Miklós, Liszt és Erkel díjas cimbalomművésszel. Lukács Miklós cimbalomművész 2026. május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ott is jön a heti hír összefoglaló, Ascher Tamás kapja a Színházi Kritikusok Cihe életműdíját, illetve a legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján. Beszélgetés is érkezik, természetesen Horváth Lilla lesz először a vendégem, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzsere, hiszen május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi, azaz a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivált. Valamint beszélgetek még Fekete Péterrel, Jászai Mari díjas érdemes művésszel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt a legújabb előadásában. A cirkusz világát elhozzuk a hallgatóknak így a rádión keresztül. Néhány percen belül dr. Sélei Beatrix lesz a vendégem. Dr. Sélei Beatrix pszichológus 2025-ben megjelent kötete a változás pszichológiája válj saját változásaid menedzserévé a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot. A könyv központi témája a változásokhoz való alkalmazkodás és azok tudatos irányítása egyéni szinten. Erről lesz szó, tehát nem is olyan sokára.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Szeretettel köszöntöm dr. Sélei Beatrixot, a pszichológiai tudományok doktorát, egyetemi docenst. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm én is a megkeresést, üdvözöllek téged is és a hallgatókat is.
1: Most egy könyvajánló érkezik a folytatásban, hiszen 2025-ben jelent meg a Változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé című könyv, amely a Szkolár kiadó gondozásában látott napvilágot, és szerintem ez az, amelyről nem lehet eleget beszélni, illetve hát ugye a változás talán az, ami most már tényleg állandó az életünkben, és valahogy a dolgokat szeretnénk konzerválni, főleg, hogyha az jó, mert hogy ahhoz tudunk kapcsolódni, és azt szeretnénk, hogy állandóan az legyen az életünkben. Na de a változás az mennyire jellemző egyébként az emberiségre? Milyen most a 21. században? Mennyire gyorsult fel minden körülöttünk?
2: Ahogy te is mondtad, ha valami állandó, akkor az tulajdonképpen a változás. Ami viszont a változás kapcsán is nagyon sokat változott az elmúlt időszakban, hogy korábban jóval több időnk volt alkalmazkodni, akár a megváltozott technikai, technológiai körülményekhez, akár az életritmusnak, vagy az információ mennyiségnek a növekedéséhez, gyorsulásához. Most viszont egy abszolút instant világban élünk, ahol folyamatosan és párhuzamosan több változás is zajlik az életünkben, és egy kicsit ez a könyv arra is szolgál, hogy megértsük, hogy a változások mire valók, hogy a változások hogyan tudnak működni, hiszen akár egy szeretett változásról, akár egy kevésbé vágyott, sőt, akár olyan változásról van szó, amit mi magunk nem is szeretnénk, rengeteg érzelem merül föl bennünk, viszont hogyha megtanuljuk ezeket egy rendszerbe rakni, ezeknek a működését átlátni, akkor sokkal könnyebben, és mi magunk is gyorsabban fogunk tudni alkalmazkodni, hiszen az alkalmazkodás pedig az egyik kulcsa annak, hogy sikeresek tudjunk lenni az életünkben.
1: Igen, én azt gondolom, hogy az ember életében vannak szakaszok, amikor nagyon gyorsan megtanulja azt, hogy nagyon gyorsan reagáljon. Ez például az, amikor gyermeke születik, mert ő eldönt valamit, aztán a gyermek ezt felülírja, és mindig egy újra tervezés van. Ott azért nagyon jól megedződik. Viszont utána, amikor ezen az időszakon túl van, azért tényleg szeretné azt, hogy úgy viszonylag úgy nyugalom legyen körülötte, és valahogy a nyugalmat azt az állandósággal azonosítjuk, és a változás az mindig ugye ilyen nagy hullámokat tud gerjeszteni.
2: Igen, ugye a nyugalomtól egyfajta biztonságot várunk, azt gondolom. Tehát a kiszámíthatóság, amikor van egy ritmusa például az életünknek, a munkánknak, a párkapcsolatunknak, bármilyen területre gondolhatunk. A kiszámíthatóság, a kontroll biztonságot ad nekünk, és nagyon sok olyan állapot van, amikor egyébként annyira ragaszkodunk ezekhez a biztonságosnak vélt szituációkhoz, hogy képesek vagyunk mi magunk egy kicsit, hát hogy is mondjam, zsákutcába terelni saját magunkat, és már csak fenntartani ennek a biztonságnak az illúzióját, pont azért, hogy a változáshoz vizionált, akár ugye kicsit kockázatosnak is, emiatt félelmetesnek tűnő érzelmeket el tudjuk kerülni.
1: Ez a könyv, amely ugye a változás pszichológiája, ezt hogyan építetted fel, milyen fejezetekre osztottad fel?
2: 9 nagy fejezet van benne, ami 3 részre tagolódik. Az első az, hát mondhatnánk, hogy egy kis PR munka a változásnak. Hát az első része adja azt a fajta megértést, hogy mik a változások, hogyan zajlanak a változások. Pont ezt, amit te is mondtál, hogy az érzelmi hullámoktól egy kicsit akár megijedhetünk, vagy szeretnénk tőlük szabadulni. Ebben is ad egy megértést, hogy az érzelmek egyébként nagyon jó barátaink, hogyha megismerjük őket és megszeridítjük őket, úgyhogy erről is ad információt is, önreflektív kérdéseket is, gyakorlatokat is, hogy egy kicsit közelebb tudjunk ehhez kerülni. A második része az éppen ezekről a zsákutcákról szól, amit te is említettél, hogy annyira akarjuk sokszor a biztonságot, hogy képesek vagyunk becsapni saját magunkat, és akár elhárító mechanizmusokat használunk, és egy picit másképp formáljuk a valóságot. Akár annyira belefásulhatunk az állandóságba, hogy már nem látjuk a kiutat, és akkor ugye szépen lassan elcsúszunk egy kiégés felé, tehát ilyenfajta zsákutcákról is beszél a könyv. És a 3. nagyobb fejezet, azt úgy neveztem el, hogy gyorsítósáv, ha már a zsákutcák mellé mentünk, mert hogy azért ne feledkezzünk el arról sem, hogy nem csak akkor van változás, hogyha valami rossz, hanem változtatni proaktívan is lehet azért, hogy valami még jobb legyen, hogy például legyen egy kis én időm, többet tudjak adni, ha én is jobb töltöttségi szinten vagyok, vagy tehetem az életemet mindig boldogabbá, vagy értelmesebbé, olyanná, amit élvezet élni számomra. Szóval ilyenekről is szó van benne. Hát egy kicsit azt próbáltam illusztrálni, hogy nem csak 200 oldalon a változásról, hogy mi a változás, és az miért jó, vagy miért rossz, hanem inkább ezekkel a kiégés, elhárítások, én idő, boldogság, fröccsök fejezetekkel szerettem volna megmutatni, hogy valójában az életünknek bármelyik területére nézünk rá, és fókuszálunk rá, hogy jelen lehetnek a változások, és jelen is vannak, és ebben az alkalmazott, vagy ilyen adaptív környezetben is meg tudjuk élni, meg tudjuk látni a szépségét, és mi legyünk azok, akik kezdeményezni tudják a változásokat, ugyanis ez most egy kicsit így aféle spoiler is, hogy ha nem csak követjük a változásokat, hanem mi indítjuk, vagy legalábbis ott vagyunk, rezonálunk a változásokra, akkor sokkal inkább tudjuk azokat pozitívvá tenni, a saját képünkre formálni, és nem csak elszenvedni őket.
1: Akik az önismeret útjára lépnek, azok, hát mondhatjuk, hogy egy hosszú útra lépnek, de egy fantasztikus utazás, ezt én azt gondolom, megismerni saját magunknak minden részletét, akár mélyebbre menve is, de elárasztanak minket ezek a dolgok. Ez a könyv segít abban egy picikét, hogy így tisztázza azt, ami ilyen rengeteg információ áradat ömlik ránk.
2: Gondolom, hogy igen, már csak azért is, mert amikor még csak a kéziraton dolgoztam, én nagyon sokáig munkacímként az iránytű adtam, vagy iránytű címet adtam ennek a könyvnek. Éppen ezért, amit te is mondasz, hogyha mondjuk bemegyek egy librát, és oda megyek a pszichológiai részlethez, akkor találok ott 300 könyvet, mindegyiknek nagyon szép a borítója, mindegyiknek nagyon hangzatos a címe, a fülszövege azt ígéri, hogy ha ezt elolvasom, és végigmegyek a gyakorlatokon, mondjuk, amik benne vannak, akkor az életem klasszisokkal, vagy minőségileg jobb lesz, és aztán megveszem ezt a sok könyvet, ott sorakoznak a polcomon, de azt sem tudom, hogy melyikhez kezdjek hozzá először. És ez a könyv éppen ezért is van ez a sokféle kitekintés benne, vagy ez a mondjuk úgy, hogy 9 kisebb vagy különböző téma, hogy segítsen egy kicsit eligazodni ebben az önismereti labirintusban. Azt gondolom egyébként, hogy az is fontos hozzá, ezt a klienseimmel való munkámban is látom, az egyetemi oktatás során is látom, hogy amikor csak ilyen egy-egy jó szó van, mondjuk én idő, ez az én könyvemben is benne van, de hogyha nem tudjuk ezt egy kontextusba tenni, nem látjuk az egésznek át a rendszerét, akkor valójában nagyon nehéz megvalósítani köteleződni mellette, és számomra az fontos, hogy tudományos keretbe, de érthető keretbe, egy logikai sorba tudjam berendezni ezeket, mert a kliensek is mindig szeretik látni azt az ívet, hogy honnan, hova tartunk, hogy oké, hogy most egy témán dolgozunk, és abban mélyülünk el, de ez a nagy egészhez, ami az ő önismerete, vagy személyiségfejlődése, vagy kiégésből való kiútja, ahhoz vajon hogyan kapcsolódik hozzá. Úgyhogy egy kicsit igen, azt gondolom, hogy erre is szolgál, hogy ebben a labirintusban egy útjelzőt adjon, vagy egy térképet találni, így ez még jobb, mint az útjelző.
1: A történéseket érdemesen mindig pozitívvá átfordítani, és onnan szemlélni. Mit gondolsz?
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés szerintem. A másik azért is, mert van ennek a könyvnek egy nulladik fejezete, amiről eddig még nem is beszéltünk, ami olyannyira kontextust ad az egész pszichológiai tudománynak, amiben a könyv íródott, hogy híres, neves, olykor hírhedt kísérleteket mutat be, amiket a pszichológia nagyjai hajtottak végre még sok-sok évvel ezelőtt, és rávilágítok arra, hogy ezek a felfelismerések, felfedezések vajon hogyan jelennek meg a mai életünkben, és ezek között egy izgalmas az önbecsapási kísérlet is. Ugye nagyon nehéz azt mondani, hogyha nem tudom, mondjuk szeretnék venni egy autót, sokáig nézegetem, hogy milyen autót vegyek, végül elköteleződöm egy modell mellett, hisz hiszen hát egyet tudok végül megvenni, okay. És utána például az összes többiről nem olvasok semmit, vagy csak a rosszakat, és a sajátom mellett csak a támogató bizonyítékokat keresem, hogy vállam veregethessem magam, hogy milyen jó döntést hoztam, hiszen az enyém a legjobb autó, a többi pedig mennyivel gyengébb ilyen-olyan szempontok miatt. Szóval, hogy azért módjával én azt gondolom, hogy ez is egy fontos tanulsága a könyvnek is, és az önismereti útnak is, hogy mindent mértékkel. Tehát ha végletesen gondolkodunk, végletesen negatívan látjuk a világot, vagy végletesen mindent addig forgatunk, hogy megtaláljuk benne a pozitív dolgokat, azzal nem biztos, hogy segítjük magunkat, érdemes pozitívan szemlélni a dolgokat. Érdemes még a negatív történésekben is valami fajta értelmet találni, vagy valami fajta tanulságot levonni belőlük, de hogyha mi nem azok vagyunk, vagy az adott helyzet, vagy történés nem olyan, hogy meg tudnánk benne találni a pozitívat, akkor azért nem muszáj erőszakot tenni magunkon, hogy ez meglegyen. Tehát nem ez az igazi út, hanem az értelemkeresés változásban, eseményekben, bármiben.
1: Keressük a könyvet is, és olvassák el, én ezt javaslom mindenkinek, és aztán gondolkodjanak el azon, de ne gondolják túl, mert az meg szerintem a másik csapda, amikor már túlagyalunk minden. A könyv, amit ajánlottunk a mai napon a hallgatóknak, dr. Sélei Beatrix, a változás pszichológiája, válj saját változásaid menedzserévé című könyv, és egyébként minden más információt pedig a seleibeatrix.hu weboldalon megtalálnak rólad, és tudnak kapcsolatba is lépni, hogyha szeretnének. Én mindenkinek nagyon jó olvasást kívánok, és köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen, én is használja mindenki, és forgassa mindenki egészséggel ezt a könyvet.
1: Az elmúlt percekben dr. Sélei Beatrixot hallhatták, a pszichológiai tudományok doktorát, egyetemi docens, a Változás pszichológiája című könyv íróját.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részében. Rost Andrea lesz a magyar zenekultúráért felelős kormánybiztos. A bejelentés kapcsán Magyar Péter azt írta: Rost Andrea, Kossuth és Liszt Ferenc díjas világhírű opera énekes, évtizedek óta a magyar kultúra egyik legfontosabb nagykövete a világban. A Milánói Scalától a New Yorki Metropolitan Operán át a világ vezető opera színpadain képviselte mindazt, amit a magyar zeneművészet jelent. Tehetséget, fegyelmet, érzékenységet és világszínvonalú tudást. Művészi életútja és nemzetközi tapasztalata garancia arra, hogy a magyar zenekultúrában újra a valódi teljesítmény és a minőség legyen a mérce. Hozzátette, a következő időszakban kiemelt feladat lesz a fiatal tehetségek támogatása, a zenei nevelés megerősítése, valamint annak elősegítése, hogy a magyar előadó művészek itthon és nemzetközi szinten is méltó lehetőségekhez jussanak. És amivel folytatjuk, Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor is Artisius díjat kap. Idén is kiosztják a könnyű és komoly zenei kategóriákban az Artisius díjakat. Összesen 10 zeneszerző, szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismerik el. László Attila életműdíjat kap a többi könnyű zenei kategóriában. Rózsa Magdi, Rácz Gergő, Kökény Dániel, Gerlóci Zsigmond, Halász Kolos és Fábián Balázs szerzőpáros vehet át díjat május 11-én a Magyar Zeneházában. A komoly zene területéről Dobszai Meskó Ilona és Virág András Gábor részesül az elismerésben. Az év magyar nóta szerzője ifjabb Sárközi Lajos. A 2025-ös év produkciójának pedig a Hungária koncert Vissza-vissza című koncertjét választották. Minden díjazottnak gratulálunk! Széles körű szakmai egyeztetéssel készül a zenei élet reformjára a Magyar Zenei Tanács. A Magyar Zenei Tanács elnökségének felkérésére közel 30 kiváló szakember kezdte el 5 munkacsoportban azt a munkát, amelynek célja a területet érintő jogszabályok és finanszírozási rendszerek újragondolása, az adózástól az oktatásig, a kortárs zenétől a hivatásos és amatőr együttesekig. A munkacsoportokban a tagszervezetek képviselői mellett találunk külső szakembereket is, és a tervek szerint már a szervezet május 12-én tartott közgyűlésén terítékre kerül számos javaslat. A tanács a lehető legnagyobb transzparenciára törekszik, a munkacsoportok nyitottak, az eredményeket pedig folyamatosan publikálni fogják. És feljelentéssel, lemondásokkal és szakmai követelésekkel folytatódott az NKA támogatások körüli botrány. A 2026 tavaszán kirobbant NKA botrány középpontjában a szervezet egyik ideiglenes kollégiuma áll, amely a szakmai kontrollt megkerülve zárt ajtók mögött 17,6 milliárd forintot osztott szét egyedi döntések alapján. A visszaélés napvilágra kerülése után olyan fajsúlyos vezetők távoztak a testületből, mint Bán László, Bot Miklós és Vidnyánszky Attila. A botrány az intézményrendszert is megrengette. A Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatója politikai elvárásokkal indokolta a transzparencia hiányát, saját helyettese hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a hatóságoknál. Miközben a politikai hátterű kiemelt projektre 10 milliárdok jutottak, a magyar kultúra tartó oszlopai, például patinás irodalmi lapok a csőd szélére sodródtak. A válság hatására a teljes művészvilág egységesen követeli a rendszer átvilágítását és az NKA politikai irányítástól való függetlenítését. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, Örkény István Tóték című regényéből forgatnak filmet Hollywoodban. A Bette Midler című film főszerepeiben Josh Gad, Jason Isaac és Ruth Negga lesz látható. A rendező Peter Fellows, aki leginkább az Alelnök és az Avenue 5 című sorozatairól, valamint a kritikusok által elismert Stalin halála és a David Copperfield rendkívüli élete című filmekről ismert. A játékfilmes rendezőként ezzel az alkotással debütáló Fellows elmondta, Örkény István pszichológiai hadviselésről, családi dinamikáról és kulturális beidegződésekről szóló remek műve alapján az adaptáció egy vérbeli vígjáték, de egyben szívszorító film is lesz. A kétségbeesésről, a veszteségről és arról, milyen abszurd dolgokra képes az ember, hogy megvédje szeretteit. A heti hírösszefoglaló után már is Lukács Miklós Liszt és Erkel díjas cimbalomművész lesz a vendégem, aki május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül, a művész egyetlen hatalmas ívben köti össze az ókori görög himnuszokat, a reneszánsz táncokat, valamint Bartók, Kurtág és Eötvös Péter művészetét a kortárs improvizációval. Ezzel folytatjuk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Lukács Miklóst, Liszt és Erkel Díjas cimbalom művészt. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.
1: 2026. május 16-a, ezt a dátumot kell megjegyezniük, a helyszín pedig a Budapest Music Center, és egy rendhagyó szólóestre hívjuk meg a hallgatókat, ami nagyon-nagyon különleges lesz, és a cimbalmot, mint szóló hangszert fogjuk megismerni évtizedeken, századokon keresztül átívelve, egyébként földrajzi helyeken is. Én azt gondolom, hogyha rád gondolunk is a cimbalomra, akkor az már nem kérdés, hogy bizony a te kezed alatt te szóló hangszerként működik már nagyon régóta.
2: Valóban ezt régóta űzöm, ha lehet ezt így fogalmazni. Természetesen ez a tanulmányaimból is fakad, hát én klasszikus zenét végeztem a Zeneakadémián, és hát rengeteg olyan darabot játszottunk. Annak idején én tanulmányi szándékkal is, aztán utána pedig előadói szándékkal, ami szóló cimbalomlára komponálva. Viszont nagyon sok átiratot is készítettünk, mivel cimbalom irodalma főleg a 20. század zenéje, de hát nyilván nekünk végig kellett járni, és végig is kell járni azt az utat, amit a többi zenész is végig jár, megismerni korszakokat, a korszakok sajátosságait. Így ezekből a művekből átiratokat készítettünk, ami hát egy kicsit misztikus ilyenkor, mert hogy átiratok is, hogy áll hozzá az ember, de hát ennél sokkal egyszerűbb volt a mi dolgunk, a zene az ugye meg volt adva, és igazából csak cimbalomra kellett átültetni. Szóval innentől kezdve nekem ez nem idegen, viszont most ebben a programommal olyan helyekre, olyan zenékhez nyúltam, amiket még szerintem nem hallottam egy közönség cimbalmon. Gondolok én itt egy görög himnuszra, amit Apollon tiszteletére lett írva. Másrészt olyan középkori táncokra, amik nem szokás cimbalom előadótól, de én mindenképpen szerettem volna velük valamit kezdeni, mert egyrészt én cimbalomszerűnek tartom őket, másrészt pedig tényleg nagy kihívás szóló előadásban előadni őket, mert hát reneszánsz táncokat is együttesei adták elő. De hát próbálom ugyanazokat a hangszíneket, és próbálom ugyanazokat a karaktereket megjeleníteni egy száz cimbalommal, mint annak idején mondjuk hallhatott a nagy közönség, vagyis hogy táncolhatott a nagy közönség. És egészen elérkezünk a 20. századig Bartókig. Bartók Béláról tudni kell, hogy igazából ismerte a cimbalmot, és Rácz Aladárral is találkozott, sőt Rácz Aladárnak van egy leírása, amikor megkereste Bartókot, és sokat beszélgettek, és pont annak a mű kapcsán volt témájuk, ami az egyetlen mű, ahol cimbalom szerepel, mégpedig a Hegedű rapszódiája, ott van egy cimbalom szólam, és ezzel tett fel kérdéseket Rácz Aladár Bartóknak. Viszont Bartók gyorsan átterelte a témát, és Rácz Aladárt elkezdte improvizáltatni, és különböző román és erdélyi zenéket szeretett volna hallani Rácz Aladártól. Ez izgatta Bartókot. Hogy miért nem ír tovább, vagy miért nem gondolkozott cimbalomra, azt nem tudom. Erről nincsenek információim. Viszont mi cimbalmosok nagyon szeretjük a műveit, és nyilván hozzányúltam, nyilván megérintett Bartók művészete, és például egy ilyen Bartók blokk is lesz a repertoáromba, ami Bartók Vízhangok címre hallgat. És hát természetesen Kurták György, akinek a cimbalom elég sokat köszönhet a 20. században, és most jelen pillanatban is elég sokat köszönhet, hála Istennek, nemrég ünnepeltük 100. születésnapját, és a legújabb operájába is szerepel cimbalom. Jövő héten megyek hozzá, és megmutatom neki a szóló műsoromat, és egy-két művével még foglalkozunk, tehát úgy állok közönség elé szombaton, május 16-án, hogy Kurták György engedélyével és felügyeletével fogjuk ezeket a darabokat meghallgatni. Szóval egész széles skálát járok be a cimbalommal, de mégis úgy érzem, hogy minden zene bennem egy és ugyanaz. Próbálok hidat, és próbálok értelmet és kapcsolódást keresni ezek között, a zenék között.
1: Kronológiai sorrendben megyünk?
2: Néhol igen, néhol nem. Nagyon érdekes választás például az már a legelején, hogy nyilván a legrégebbivel kezdem ebben a görög himnusszal, de egyből utána felcsendül a Bartók mű Este a székelyeknél.
1: Na igen, szóval miért?
2: A kulcsa a skálákban rejlik. Mint tudjuk, annak idején a görögök különböző hangsorokat, na most próbálom nagyon egyszerűen és érthető elmondani. Különböző hangsorokat használtak. Ezeknek sok értelme volt, tehát olyan értelemben rengeteg értelme volt. A hangszerek kapcsán is a skáláknak, plusz az előadásmód és az akkori gyakorlók értelme volt. Plusz az előadásmód és az akkori gyakorlat szerint is bizonyos skálák eléggé közkedveltek voltak.

0: történet, hogy eljátszom a görög himnuszt, és utána egyből belecsapok az Este a székelyek nél című darabba, hanem átvezetem, átkötöm a skálákat egymásba. És gyakorlatilag innentől kezdve egy olyan szimbiózist és egy olyan természetes jelenséget fog kapni a két egymás utáni következmény, mint hogyha egy is ugyanaz lett. Az ősiségét ragadtam meg ennek a két skálának. És természetesen improvizálok benne.
1: Igen.
0: Ez még egy nagyon fontos.
1: Ez lett volna a következő irány, hogy vajon az improvizáció az mennyire jelenik meg, és mindeközben itt nyitok egy zárójelet is, hogy ez egy milyen hosszú műsor lesz, és fizikailag ez mennyire lesz fárasztó?
0: Fizikailag szerintem nekem nagyon fárasztó. Már azért is, hogy most vagyok annál a fázisnál, mert folyamatosan dolgozom vele, folyamatosan új ötleteket kapok. Amúgy ez egy olyan csodálatos dolog, hogy ez is folyamatosan fog változni. Tehát én nem egy fix programot szeretnék most kialakítani, hanem inkább egy irányt szeretnék magamnak tűzni, hogy merre, honnan és hova szeretnék eljutni a zenével, és ebben majd belekerülnek új művek, aztán lehet, hogy emiatt ki fognak kerülni régebbiek, nyilván azért, mert azért nekem is vannak végleteim, másrészt a közönség számára is egy befogadó képessége limitált, szóval nem szeretnék 2,5 órán keresztül játszani fölöslegesen, de úgy gondolom, hogy ez egy elég hosszú program lesz, ha már csak az időket nézem, legalább 1,5 óra, úgy, hogy nincs nagyon szünet. Hát sok olyan zene van, amit szeretek.
1: Igen, ilyenkor nehéz választani. Na és az improvizáció, vannak kifejezetten olyan művek, vagy úgy készítettél átiratokat, bár te több eszemben beszéltél, hogy készítettetek átiratokat, amiben meghagytad, hogy van improvizációs hely.
0: Találtam benne. Egy megkomponált műben nehéz találni improvizációs lehetőséget. Na most, az természetesen működik és működött, és mindig is úgy adta magát, hogyha két darabot, vagy akár két standardet, most, hogyha belemegyünk azokba az improvizációs műfajokba, ahol ez gyakori például a jazz műfajában. Ott ez egy természetes folyamat, hogy nem csak a melódiára és nem csak az akkordsorra improvizálunk egy standarden, de bármilyen műben belül, hanem mondjuk összekötünk két különböző darabot. Na most ez a klasszikus zenéből kiindulva gyakorlatilag eddig nem nagyon volt, vagy sincs rá gyakorlat. Természetesen nem jelenti ez azt, hogy nem csinálják bizonyos előadók most már, de általában én ezeket úgy hallottam, vagy úgy hallgattam meg, hogy ezek az összekötő funkciók is konkrét megkomponált művek voltak. Tehát mondjuk felcsendült egy kortásmű, utána jött egy régebbi mű, aztán újra egy kortásmű, megint egy régebbi mű, szóval így korszakokkal játszottak. És gyakorlatilag bizonyos szempontok alapján eldönthette a közönség, hogy most itt átvezetőkről van szó, akár a kortásművek átvezetőjéként használták, vagy a bizonyos korok régebbi műveit, mondjuk egy barokk művet, vagy fordítva. Vagy megéltek egymás mellett ezek a művek, hiába voltak időben távol egymástól, vagy vannak távol egymástól, de mégis egy egységes ívet képeztek. Na most én ezt improvizációval váltom ki, ami gyakorlatilag mindig stílushűen és stílusnak megfelelően fog működni. Szóval nem kortárzenei improvizációkra kell gondolni, mondjuk egy görög himnusz kapcsán, hanem, ahogy említettem, azokkal a skálákkal és azokkal a hangszínekkel kezdek el játszani. Néha bizony imitálva hangszereket, hangszereket. Ez is egy nagyon érdekes kaland a cimbalomba, hogy lehet ezeket a hangszíneket elérni, ezzel már régóta foglalkozom. Tehát gyakorlatilag nekem a stílushűség megmarad, és már csak a vége felé fog. Amikor elérkezünk a kortárzene világába, akkor fog egy-két helyen nagyon egyszerűen, nagyon finoman megjelenni egy pár kortárs improvizáció. A darabok közben pedig érdekes szempont azért tudni kell ilyenkor a darabok szerkezetét. Természetesen, tehát nem fölöslegesen, vagy nem ad hoc módon, vagy nem éppen, mert én úgy kívánom ott. Azt gondolom, hogy itt van egy improvizációs rész, hanem megnézem tényleg a szerkezetét annak a műnek, hogy tényleg hol kíván, ha kíván egyáltalán ilyen lehetőséget, hol tehetem meg ezt a lehetőséget, hol nem sérül vele a darab. Ezek nagyon fontos szempontok voltak. Tehát, ha belenyúlok egy darabba úgy, most ez a belenyúlok, ez csúnya szó,
1: de
0: közben kiválasztok egy pontot, ahol improvizálni fogok, akkor azt nagyon-nagyon nagy súllyal kell és felelősséggel eldönteni, hogy egyrészt indokoltál, ha indokolt, akkor mennyire hosszan indokolt, és milyen hangnemben indokolt.

0: a történet. Ezek szép és jó játékok voltak, rengeteget tanultam.
1: Elhiszem. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Lukács Miklós, Liszt és Erkel díjas cimbalom művész.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Lukács Miklós a nemzetközileg elismert Liszt és Erkel díjas cimbalomművész 2026. május 16-án mutatja be legújabb rendhagyó szólóestjét a Budapest Music Centerben. A program különlegessége, hogy a cimbalmot kiemeli a megszokott népzenei keretek közül, a művész egyetlen hatalmas ívben köti össze az ókori görög himnuszokat, a reneszánsz táncokat, valamint Bartók, Kurtág és Ötvös Péter művészetét a kortárs improvizáció. Az est nem csupán zenetörténeti kalandozás, hanem mélyen személyes vallomás is. Erről beszélgetek Lukács Miklóssal, folytassuk a beszélgetést. Lesz-e olyan darab, amely kifejezetten itt fog megszólalni először, mondjuk ősbemutatóként?
2: Lesz több is. Kurtág György édesapám emlékére írott rövid műve fog most először megszólalni, és erre reflektálok majd egy picivel később időben az én emlékezetemmel, az én rövid darabommal, amit édesapám emlékére írtam, és több olyan kompozícióm is meg fog szólalni, amit eddig nem hallott még a közönség.
1: Kurtág György ezt idén kezdte el írni évelején, ugye, hogyha jól emlékszem, január elején és január vége felé valahogy be is fejezte ezt a művet.
2: Így van. Én már édesapám múlt év végén hunyt el, és elég gyorsan eljutott Gyuri bácsihoz ez az információ, és a fiához, ifjú Kurtág Györgyhöz, akivel elég szoros baráti kapcsolatban vagyunk, és hát meglepetésszerűen ért, és nem tudtam, hogy megköszönni ezt a gesztust. Kurtág Györgytől, hogy gondolt erre, és apukám emlékére komponál egy művet. Hát ez az élet érdekes fintora, vagy nem is tudom, minek nevezhető, így, hogy pont a születésnapon kezdte elérni január 9-én. És igen, így van, valóban egy másfél-két hét múlva be is fejezte. Voltak különböző variációk, amiket régebben már elküldött nekem, azok vonos 4-es plusz cimbalom hangszerelés volt, de igazából a végleges formájának örültem nagyon, ami egy szóló cimbalom darab.
1: Szerintem nagyon-nagyon izgalmas és szép lesz ez a koncert, én azt gondolom, május 16-a, ezt kell megjegyezni, Budapest Music Center, és meg fogjuk mi is tapasztalni, hogy mik a hangszernek a lehetőségei, és minden színét megmutatja nekünk majd?
2: Én úgy gondolom, hogy hála Istennek most már a cimbalom elég népszerű Magyarországon, bár én még mindig szkeptikus vagyok, és mindig elégedetlen vagyok ezzel, hát mondjuk nekem ez is a dolgom, hogy elégedetlen legyek, és folyamatosan dolgozok, de nem csak nekem, hanem a kollégáimnak is. Hála Istennek van már egy olyan generáció, nálam fiatalabbak és nálam idősebbek is, akik folyamatosan világszerte bemutatják a cimbalom lehetőségeit, és tágítják a tereit, és megmutatják az embereknek, hogy nem azokban a műfajokban használatos csak, amit annak idején mondjuk 50 vagy 100 éve ismertek az emberek, és világszerte így lett elkönyvelve és elfogadva, méltán természetesen, hanem itt 2026-ban, vagy inkább fogalmazok így a 21. században új szerepeket tud kapni, új lehetőségek, új irányok, és ez nem csak a cimbalomnál van, ez minden hangszernél így van. Én igazából azt gondolom, hogy ha egy előadó előre mutat, és előre gondolkozik, és már progresszív lenni, akkor egészen csodálatos dolgok születhetnek, én sok ilyet látok különböző hangszeresekről. Tény, hogy sok olyan oldalát megmutatták már a cimbalomnak most, ha visszatekintek az utolsó 20-25 évre, ami előtte nem volt jelen, vagy nem volt gyakorlatban. Itt nem csak műfaji besorolásokra gondolok, hanem egyszerűen csak megszólaltatási irányokra. De szerettem volna új hangszíneket is felfedezni először is saját magamnak, mert mindig először az ember saját magának fedez fel. És természetesen megmutatni ezt a közönségnek akkor már csak, ha ez kiforrott játékmód. Én úgy gondolom, hogy valamennyire kiforrott már bizonyos darabokban az a technika, ami újszerűnek fog tűnni az esteben, de hát minden valamiből fakad, és nagyon nagy újdonságot én nem tudok mutatni, mert hála jó Istennek, már nagyon sok minden van.
1: Igen.
2: Nem csak mögöttem, a hangszerem mögött. nagyon sok minden van, de mégis lehet olyan kontextusokba helyezni ezeket a megszólalásokat és hangzatokat és gondolatokat, ami új, mindenféleképpen újszerűnek fog tűnni.
1: Május 16-a a BMC könyvtára, ide kell ellátogatnunk, hogyha mindezt zenében is szeretnék meghallgatni, amiről mi most beszélgettünk, és egyébként minden más információt pedig a miklóslukács.com weboldalon megtalálnak, hogy hol láthatnak és hallhatnak még téged, én pedig kívánom, hogy a koncert teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon, nagyon szépen köszönöm, és köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam ezeket.
1: Az elmúlt percekben Lukács Miklóst hallhatták, Liszt és Erkel díjas cimbalom művészt. Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek, ez pedig azt jelenti, hogy a Papagéno klasszik első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom Önöket. A Papagéno klasszik a második órában is folytatódik, ott is jön a heti hír összefoglaló, Ascher Tamás kapja a Színházi Kritikusok Cihe életműdíját, illetve a legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján. Beszélgetés is érkezik, természetesen Horváth Lilla lesz először a vendégem, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzsere, hiszen május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi, azaz a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivált. Valamint beszélgetek még Fekete Péterrel, Jászai Mari díjas érdemes művésszel, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatójával, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt a legújabb előadásában. A cirkusz világát elhozzuk a hallgatóknak így a rádión keresztül. Ha tehetik, tartsanak velünk, nagyon jó rádiózást kívánok!
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Szakemberek szerint kicsi az esély egy hantavírus járványra. Hideg front érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Nincs veszélyben a Tenerife-i lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és hétfőn mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél nem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltó csapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő.
3: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. május 9-i adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket, Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno Klasszik a második órában is folytatódik, ott is jön a heti hír összefoglaló, Ascher Tamás kapja a Színházi Kritikusok Cihe életműdíját, illetve a legértékesebb kortárs magyar festő művét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján. Beszélgetés is érkezik, természetesen Horváth Lilla lesz először a vendégem, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetője, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzsere, hiszen május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi, azaz a 10. Műtárgyak Éjszakája Fesztivált. Valamint beszélgetek még Fekete Péterrel, Jászai Mari díjas érdemes művésszel, a fővárosi nagy cirkusz igazgatójával, hiszen a fővárosi nagy cirkusz és a kazanyi állami cirkusz közös produkciója a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt a legújabb előadásában. A cirkusz világát elhozzuk a hallgatóknak így a rádión keresztül. Néhány percen belül a Műtárgyak Éjszakájának a fesztiváljára hívjuk meg a hallgatókat. Május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi Műtárgyak Éjszakája fesztivált, amely nélkül ma már elképzelhetetlen lenne a Budapest tavaszi kulturális művészeti program kínálata. A program rendkívül sokszínű, így a műtárgyak legkülönbözőbb kategóriái, a képző és iparművészet, az építészet bármely területe iránt érdeklődők is megtalálhatják benne azokat a rendezvényeket, amelyeken új élményekkel és új tudással gazdagodhatnak. Erről fogok beszélgetni Horváth Lillával, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetőjével.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Szeretettel köszöntöm Horváth Lillát, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetőjét, illetve a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzserét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy itt vagy velem a stúdióban.
2: Én köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
1: Így már szerintem most a hallgatók tudják, hogy milyen eseményre hívjuk meg őket, de a dátum az nagyon fontos. Május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen több mint 120 programmal rendezik meg a jubileumi Műtárgyak Éjszakája Fesztivál. Vált, amely nélkül szerintem ma már elképzelhetetlen a tavasz. Ez hanyadik alkalom lesz egészen pontosan? A tizedik?
2: A tizedik alkalom lesz, igen, igen, egy abszolút jubileumi alkalmat szervezünk meg idén.
1: Mikor kezditek el a szervezést? Véget ér a fesztivál, gondolom van egy pici pihi, és utána szinte pár hónapon belül, ugye?
2: Igen, igen, igen, igen, ez abszolút egy több hónapos szervezés és folyamat áll az egész rendezvény mögött, de nagyon izgalmas, úgyhogy minden percét élvezzük.
1: A műtárgyakat egy picit írjuk körbe, hogy mit jelent ez egészen pontosan, illetve mik kapnak helyet most is ezen a fesztiválon, hiszen először a festményekre gondolunk, de nem csak ez van benne.
2: Valóban, és ez az egyik, én azt gondolom, hogy különlegessége is a fesztiválnak, hogy ugye a műtárgyba azért nagyon-nagyon sok dolog tartozik, tehát, hogy nem csak festményekről beszélünk, hanem grafikákról, szobrokról, érem, bélyeg, porcelán, kerámia, és ugye itt jönnek aztán az iparművészeti tárgyak is, tehát egy nagyon-nagyon színes és nagyon gazdag programkínálat várja a látogatókat, egyébként városi séták alkalmával kicsit az építészet irányába is elmozdulunk, tehát valóban egy nagyon-nagyon sokszínű rendezvényről beszélhetünk.
1: Egyébként minden programot megtalálnak a műtárgyakészakája.hu oldalon, mi most egy párat ki fogunk emelni, de hát szerintem üljenek le és töltsenek el egy kis időt, mert hát azért több száz program, mondhatjuk ezt?
2: Egészen pontosan 120 programról beszélünk, valóban lehetetlen lenne felsorolni az összeset, én is arra bíztatok mindenkit, hogy böngészze a weboldalt, mert különböző szűrésekkel, időpontok, tematikák szerint minden információt meg fogod találni.
1: Melyek azok a kiemelt helyszínek vagy események, amelyekre mindenképpen felhívnád a figyelmet?
2: Én talán nem is úgy mondanám, hogy kiemelt helyszínek, én kiemelnék egy párat, de szinte lehetetlen lenne választani. Vannak visszatérő, akár sláger programnak is hívhatom őket, mint például a Herendi porcelánpalotában a Herendi porcelán tányér festés, ugye ki lehet próbálni az ikonikus Herendi mintákat, vagy akár a kezdetektől csatlakozó Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria tárlatai, tehát ezeket is szeretném mindenképpen kiemelni, de nagyon-nagyon sok évről évre nagyon-nagyon sok új helyszín, és mindig nagyon-nagyon izgalmas, szinte meglepetés programok lesznek. Én amit például ajánlanék, ha valaki szereti az interaktívabb, kicsit ilyen nyomozás, értékbecslés jellegű programokat, a fesztivál Több ilyen esemény is lesz interaktív kincskeresés, ki lehet próbálni, hogy mennyire látjuk meg a tárgyakban a valódi értéket, illetve ebben kapunk segítséget. Lesz délutáni nyomozás képes lapokkal, illetve ha valakinek van például saját bélyeg, érem otthon, azt is meg tudja mutatni, és a szakértő ezt felbecsüli, tehát lesz egy abszolút ilyen vonal. Én mindenképpen felhívnám a figyelmet a rekordszámú workshopra idén. Textil művészeti alkotásokkal lehet foglalkozni, lesz akvarelfestés, ugye a porcelánfestés már említettem, de emellett porcelán ékszert is lehet majd készíteni. Egy porcelán tervező művészet, tehát azt gondolom, hogy ezek olyan alkalmak, amelyeket nem érdemes kihagyni. Lesznek nagyon izgalmas városi tematikus séták is, úgy mint például Görbe Márkkal kovácsolt vas remek műveket tudjuk majd bejárni a belvárosban, vagy akár az Óbudai zsinagógának. És a történetét megismerhetjük. Én most talán így ezeket emelném ki, de tényleg nagyon-nagyon széles a programválaszték.
1: Nézzék meg a weboldalt mindenképpen. Az idei fesztiválnak van-e valami milyen kiemelt témája?
2: Van, minden évben van egyébként kiemelt témája a fesztiválnak, idén a művészet gyógyító ereje, amellyel azt szerettük volna hangsúlyozni, hogy a művészet fogyasztása, illetve ezt nem is csak mi mondjuk, hanem azért több hazai nemzetközi kutatás már foglalkozott ezzel, hogy azért az több, mint egy esztétikai élmény. Tehát akár a befogadás, akár az alkotás képes minket feltölteni, elindítani olyan érzelmi, gondolati folyamatokat, amelyek a tanulást, feldolgozást is akár tudják segíteni, és vannak olyan programok, amellett, hogy egyébként az összes program ugye a művészet köré épül, de vannak olyan kiemelt programok, ahol picit minket ebben segítenek a helyszínen a szakértők. Lesz például akár a Magyar Nemzeti Galériában, vagy a Nemes Galériában olyan slow looking tárlat, ahol egy picit lelassulunk, és az elmélyültebb fókusszal fogjuk tudni vizsgálni a műtárgyakat, de lesznek művészetterápiás workshopok is, ahol kipróbálhatjuk valóban ezt a kreatív alkotást és annak a feltöltő erejét.
1: Ellátogathatunk rengeteg helyszínre, ahova elmehetünk, és itt azért ugye nem csak múzeumok csatlakoztak, hanem sok mindenki más más is, galériák akár, vagy tényleg olyan helyek, ahol a művészet tetten érhető, viszont a kortárs művészekkel lehet-e valahol találkozni? Mert szerintem ez is mindig egy nagyon izgalmas dolog.
2: Lehet, én is pont ki szerettem volna emelni, hogy ez talán a fesztivál egyik, ha mondhatom így, büszkesége, hogy itt a múzeumok, a galériák mellett azért ellátogathatunk műtermekbe, restaurátor műhelyekbe, és több például az Artus stúdióban, a Budapest Art Factory-ban ott több művésszel is találkozhatunk, végigjárhatjuk a műtermet, megismerhetjük őket és a munkafolyamataikat, tehát nagyon izgalmas ez, de például Nyári István képzőművész műtermében, Nagy Boglárka stúdiójába is ellátogathatunk, úgyhogy valóban van ilyen lehetőség is, olyan tárlatvezetés is, ahol maga a művész fog nekünk mesélni, úgyhogy ezek valóban azt gondolom, hogy nagyon különleges és kiadhatatlan alkalmak.
1: Van most két műsor, a Két kereskedelmi tévében, és azt gondolom, hogy azóta fellendült a műtárgyak iránti kereslet és érdeklődés, inkább így mondom. Lesz-e olyan program, amely mondjuk segíti az embereket, hogyha valaki el szeretne ebbe az irányba menni, akkor rá érdemes figyelnie, mit érdemes akár megvennie, vagy gyűjtenie?
2: Én azt gondolom, hogy nem is talán egy programot emelni ki, hanem azt, hogyha bárki ugye szeretne egy picit jobban belépni, vagy betekintést nyerni ebbe a világba, akkor szerintem ez egy fantasztikus lehetőség, hogy elinduljunk ezen az úton, hiszen ez egy olyan módja annak, hogy találkozzunk művészekkel, szakértőkkel, és magával, hiszen a műtárgyakkal való ismerkedésnek ugye szinte mondhatjuk, hogy ez az első lépcsőfok, hogy menni, nézni, sokat látni, és azt gondolom, hogy itt amellett, hogy akár elmegyünk egy kiállításra, hallhatunk szakértők előadását, egyébként pont erről is lesz egy előadás, hogy mi foglalkoztatja most a gyűjtőket, de emellett az, hogy megismerjük a különböző technikákat, hogy hogyan is készült el az adott műtárgy, mi áll mögötte, meghallgathatjuk a művészt. Én azt gondolom, hogy ez egy különleges és fontos első lépések egyike lehet.
1: Ahogy beszélgettünk, az rajzolódik ki számomra, és szeretnék itt majd most egy tévhitet el is oszlatni, hogy ez olyanoknak szól, ez a műtárgyak éjszak, tizedik műtárgyak éjszakája, akik nagyon érdeklődnek ez iránt, vagy már nem annyira kezdők, de akkor itt ezt el kell oszlatnunk, hiszen vannak olyan programok, amely családoknak és gyerekeknek is szólnak.
2: Abszolút, én teljesen egyetértek, hogy oszlassuk el ezt a tévhitet. Pont az egyik nagy célunk, hogy minél szélesebb réteget meg tudjunk szólítani. Tehát aki már tapasztalt, akár gyűjtő, az is fog találni magának nagyon érdekes különböző programokat, művészekkel tud találkozni, műteremlátogatások, akár anyagvizsgálati laborba is el tud látogatni, de aki még csak most ismerkedik, vagy úgy érzi, hogy szeretne több információt szerezni, rengeteg program van, ahol szeretettel várják őket, és a kérdésekre is nagyon-nagyon nyitott mindenki. Tehát azt gondolom, hogy és valóban, ahogy említetted, vannak gyermekprogramok, családos programok, de rengeteg interaktív foglalkozás, úgyhogy pont az a lényeg, hogy picit közelebb hozzuk a közönséget a műtárgyak világához, teljesen függetlenül korosztálytól, illetve tudásszinttől.
1: Meg lehet azt határozni, hogy milyen időszakot és éveket ölel fel most a tizedik műtárgyak éjszakája, mert hogy lesz kortárs, tehát 2026-ban alkotott mű, de vajon mi a legrégebbi?
2: Ezt nem tudnám pontosan megmondani, de hogyha arra gondolunk, hogy például nemezelő workshopon is részt vettünk, ami egy ősi textil technika, így gyakorlatilag nagyon-nagyon elfordulunk a régi korok felé, tehát tényleg olyan technikákat, illetve alkotásokat láthatunk, vagy gondoljunk akár ugye a Szépművészeti Múzeum kiállításaira, tehát egy hatalmas ívet járunk be, és ezért is javasoltam, hogy mindenki bátran böngészze a weboldalt, mert rengeteg izgalmas információ, és látja is, hogy mennyi különleges program van.
1: Hogyan látogatható a fesztivál?
2: A fesztivál bérlet, illetve napi jegy megvásárlásával látogatható, viszont programregisztrációt azt kérünk minden programra, ezek mind létszámkorláthoz kötött limitált számú programok, pont azért, hogy megadjuk ezt a fajta élményt a látogatóknak, hogy valóban tudjon kérdezni, és tényleg így az interaktivitás abszolút a központban van.
1: Az, hogy most ez a tizedik műtárgyak éjszakája, 2026. május 14-15-16, megünneplettek-e valahogyan, illetve megálltatok előtte egy picit, vagy majd utána fogtok, hogy így elmélyüljetek ebben, hogy így mi minden történt?
2: Én azt gondolom, hogy már egy picit megünnepeltük, ugye volt egy sajtótájékoztatónk is, de azt gondolom, hogy majd a fesztivál után fogunk még egy nagyobb ünneplést, illetve egy picit megállunk, és akkor értékeljük az idei rendezvényt is.
1: Hogy válogattátok ki, hogy kik legyenek ezen a fesztiválon, vagy akik jelentkeztek, ők kerültek bele, illetve lehet-e még jelentkezni, aki mondjuk most hallja és most kapott 10-be?
2: A programregisztráció az már egy ideje lezárult, úgyhogy már nincs lehetőség, esetleg a következő évi fesztivált ajánlanám mindenkinek. Van egy nagyon nagy partneri bázisunk, akik évről évre visszatérnek, ott van egy nagyon lelkes részvétel, de minden évben vannak új csatlakozók is.
1: Tehát jubileumi évaddal, rekordszámú programmal érkezik a tizedik műtárgyak éjszakája fesztivál 2026. május 14-e, 15-e és 16-a között. Én pedig kívánom, hogy nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon, és hát boldog születésnapot kívánok nektek.
2: Köszönjük szépen, és várunk szeretettel mindenkit a fesztiválon.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Horváth Lillát hallhatták, a műtárgy.com művészeti és partner kapcsolati vezetőjét, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál projektmenedzserét.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hírösszefoglaló második részében. Asher Tamás kapja a Színházi Kritikusok Céhe életműdíját. A Színházi Kritikusok Céhe évente egyszer titkos szavazással életművéért kritikusdíjat adományozhat olyan a színházművészet bármely területén kiemelkedőt alkotó 65 év feletti művésznek, aki a dokumentálhatóan sokat tett a magyar nyelvű színház fejlődéséért, eredményeiért, színvonalának emeléséért, és közvetve vagy közvetlenül hozzájárult, illetve hozzájárul a magyar színház művészet jövőjének alakításához, a fiatalabb színházi generációk neveléséhez, formálásához. Az elmúlt években olyan alkotók kapták meg az elismerést, mint Törőcsik Mari, Molnár Piroska, Székely Gábor, Radnóti Zsuzsa, Pogány Judit, vagy éppen Cserhalmi György. Most Asher Tamás kapja meg, akinek gratulálunk. A legértékesebb kortárs magyar festőművét árverezik el a Virág Judit Galéria aukcióján, ezzel folytatjuk a heti hír összefoglalót. A hazai kortárs festészet legértékesebb nemzetközi sztárjai lesznek a Virág Judit Galéria május 19-i aukciójának főszereplői. Hantai Simon festménye 50 millió forintos kikiáltási árról indul, ám becsértéke meghaladja 100 millió forintot. Kalapács alá kerülnek a világszerte keresett Keserű Ilona, Bak Imre, Birkás Ákos, Deny Pál és Fajú János alkotásai is. Az aukciós kiállítás ingyenesen tekinthető meg a Virág Judit Galériában, az érdeklődők nem csak a kortárs, hanem a klasszikus árverés anyagát is láthatják. És Pusfai Mihály lett a Magyar Tudományos Akadémia 22. elnöke, erről is beszámolhatunk. 2026. május 5-én tartották a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlését, amelyen az intézmény új vezetőjét is megválasztották. Az akadémia 22. elnöke Pósvai Mihály, a főtitkár Kecskeméti Gábor, a főtitkár helyettes Kovács Ilona lett. A leköszönő elnök Freun Tamás neurobiológus 2020-ban váltotta Lovász László matematikust, és két elnöki perióduson keresztül töltötte be azt a tisztséget. Pósvai az MTA rendes tagja, kutatási területe az ásványtan, ezen belül a környezeti ásványtan, az élő szervezetekben képződő mágneses nanokristályok tulajdonságainak és képződéseinek a tanulmányozása. Bővíti együttműködését az Operaház és a Zeneakadémia. Új stratégiai megállapodást kötött dr. Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója, és dr. Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora. Az együttműködés révén az egyetem növendékei akár fellépőként is közreműködhetnek operaházi előadásokon, de közös kurzusok, mentorprogramok is szerepelnek a tervekben. A megújított szerződés értelmében a két intézmény közösen dolgozik a világhírű magyar zene örökség megőrzéséért, annak érdekében, hogy folyamatosan gazdagodjék és az eljövendő generációk számára is hozzáférhető maradjon. És amivel zárjuk a heti hír összefoglalót, hogy a sátántangó tiszteletére avatott emlékkövet a Magyar Tudományos Akadémia. A Határtalan Történet című műalkotás új kövének avatásával, felolvasással, vetítéssel, kerekasztal beszélgetéssel és a Korosi Kvartett előadásával ünnepelte Krasznahorkai László Nobel-díjas írót a Magyar Tudományos Akadémia május 5-én Budapesten. Az MTA székházánál a Széchenyi István téren található Határtalan Történet című műalkotás egy folyamatosan bővülő idővonal, amelynek mészkőlapjain az akadémia első 200 évét, annak fontosabb eseményeit, szereplőit jelenítik meg. A kedden felavatott új kővel a tavaly Nobel-díjjal kitüntetett író Sátántangó című 1985-ös regényéről emlékeztek meg. A heti hír összefoglaló után pedig érkezik még egy interjú itt a Papagéno Klasszik műsorában. Fekete Péter lesz a vendégem, Jászai Mari díjas érdemes művész, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója. A Fővárosi Nagy Cirkusz és a Kazanyi Állami Cirkusz közös produkciója a Mirázs, a magyar és a közép-ázsiai őstörténet legendás világába repíti a nézőt most nyáron. Az Arany János Rege a Csodaszarvasról című elbeszélő költeményből is ismerős mitikus kor történetei elevenednek meg a porondon. Mesei alakok, fantasy filmeket idéző látványvilág, szimbolikus jelenetek, valamint a közép-ázsiai mondavilág különös figurái és képei állnak össze egy nagyszabású, egész estés előadássá. Erről fogok beszélgetni tehát Fekete Péterrel.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Most nagyon sok szeretettel köszöntöm Fekete Pétert, a Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatóját. Üdvözlöm és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Ezért csókolom, köszöntöm a hallgatókat, köszönöm, hogy foglalkoznak a cirkusszal.
1: Mindenképpen én ki nem hagynám, hiszen ha azt látom, hogy új előadás van, akkor mindenképpen arról szeretek beszámolni a hallgatóknak, de mielőtt rátérnénk a Mirász című előadásra, egy picit tekintsünk vissza arra, hogy mi minden történt ebben az évben. Ugye a január kezdődött a 16. Budapest Nemzetközi Cirkusz Fesztivállal, majd aztán jött a Ringlispiel című előadás, és aztán ugye április 18-án volt a Cirkusz Világnap is. Milyen visszatekinteni az elmúlt pár hónapra, amiben oly sok minden történt?
2: Dübörgő sikerekről tudok beszámolni a cirkusz irányából. Már rögtön az év elején a fesztiválunk kapcsán a világ Budapestre figyelt, ide érkeztek a legjobb műsorszámok, a világ legjobb artistái, és itt méretkeztek meg. Egy héten keresztül 5 különböző show, 5 különböző előadás keretében. Több mint 200 artista és több mint 150 cirkusz igazgató látogatott Budapestre. Hát nehéz időszak volt, a kollégák nem sokat aludtak. Aztán a fesztivál után rögtön itt marasztaltuk a győzteseket, a győztesek gálája 2 hónapig futott a cirkuszba. Ilyenkor azért szerződünk ezekkel a győztesekkel, hogy akik a fesztiválon nem kapnak jegyet, vagy nem tudják megnézni ezeket futott a cirkuszba, a világszámokat, ő nekik is legyen alkalmuk

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Lépj be az öröklét birodalmába. Fedezd fel Kína első császárának legendás agyaghadseregét a Szép Művészeti Múzeum nagyszabású kiállításán. A kiállítás főtámogatója az MBH Bank.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: Az NTI híreit hallották.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felső pályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert Pál irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Államalapító Szent István király épségben megmaradt jobb keze, a Szent Korona és a koronázási ékszerek mellett legbecsesebb nemzeti ereklyénk. Külföldi viszontagságai után hazatérésére évszázadokat kellett várni, míg nem a magyarságnak tett nemes gesztusként Mária Terézia 1771-ben visszaszerezte a magyar nemzetnek. Az 1800-as évek elején II. József rendeletére a keresztesek férfi rendje őrizte, majd a rend megszűnése után 1865-től az esztergomi főegyházmegye feladata volt a Szent Jobb biztonságos őrzése. Az 1900-as évek elején a budavári padot a Zsigmond kápolnájába került, ahol 1944-ig volt látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Állami Operaház Magyarország egyetlen nagy létszámú társulattal rendelkező és kimondottan operákra, balettekre szakosodott színháza. Az épület Budapest egyik legjelentősebb 19. századi műemléke. Neoreneszáns stílusban épült Ybl Miklós tervei alapján. A gazdagon díszített belső terek kialakításában neves magyar művészek is közreműködtek. Többek között Tan Mór, Locz Károly és Székely Bertalan. 1872-ben létrejött az a bizottság, amely a felépítendő operaház helyét volt hivatva kijelölni. 1873-ban a belügyminiszter versenytárgyalást írt ki az épület megépítésére. Ezt Ybl Miklós terve nyerte meg. Az építkezés 1875-ben kezdődött el, és 9 évig tartott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő teljesen új világítást kapott. Az új rendszer nem csak

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter. Még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Szent István király 1038-ban bekövetkezett halála után trónviszályos, zűrzavaros idők következtek. Ekkor a fehérvári káptalan, féltve a bebalzsamozott és mumifikálódott holttestet a megszentségtelenítéstől, kiemelte a fehérvári bazilika közepén álló márvány szarkofágból, és a bazilika alatt lévő sírkamrában rejtette el. Ekkor történt, hogy az épségben megmaradt jobb kezet leválasztották, mivel csodás erőt tulajdonítottak neki, és a bazilika kincstárába vitték. A kincstár őre később eltulajdonította a Szent Erekjét, és Bihari birtokán rejtette el. Amikor Szent László hírt hallott az Erekjéről, a Szent Jobb megtalálásának helyén annak méltó elhelyezésére apátságot alapított. Az apátság s a körülötte kialakult mezőváros neve Szent Jobb a mai Románia területén található. Így vette kezdetét a Szent Jobb nyilvános tisztelete és ünnepe. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A hét elején hallgatják meg a miniszterjelölteket az országgyűlési bizottságok. Holttesteket találtak egy horvátországi folyóban. Hidegfront érkezik esővel, lehűléssel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hétfőn és kedden tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormánytárca vezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség, valamint Kubik László, a Szlovákiai Magyar Szövetség elnöke is részt vett tegnap az országgyűlés alakuló ülésén. Pásztor Bálint az új magyar miniszterelnök beiktatása után úgy fogalmazott, a következő hetekben megkezdődhetnek az egyeztetések a határon túli magyar közösségek jövőbeli támogatásával kapcsolatban. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásokra. Négy férfi holttestét találták meg két folyóban a horvátországi Károlyváros megyében szombaton. Délután a horvát-szlovén határfolyónak számító Kupából két településnél összesen három férfi testét húzták ki a horvát hegyi mentők, rendőrök, illetve tűzoltók. Este pedig a Mreznicából emeltek ki egy élettelen férfit. A holttesteket lakossági bejelentések alapján találták meg a hatóságok. A rendőrség bűnügyi vizsgálatot indít, az áldozatok személyazonosságát és haláluk okát boncolással állapítják meg. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették, köztük egyéni futók és két, illetve három fős váltócsapatok. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették. Bemutatkozott számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség. Hétfőn már sok lesz felettünk a felhő, de több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk. Sokfelé lesznek záporok, zivatarok. Megerősödik a délnyugati szél, zivatarban viharossá fokozódik. A hajnali 6-16 fokról 20 és 26 fok közé melegszik a levegő. A folytatásban lehűlés várható, de ismét több lesz a napsütés.
0: Az NTI híreit hallották.